0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél,

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

0: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ Bóli.

állunk a bulira. Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órára. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.

feled, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég. Ez a Beat. Ez a Beat. A délutáni ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog. Mark Zuckerberg mindenki számára általánosan elérhetővé tenni az MI jelentette szuperintelligenciát. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyet száma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményéből hétfőn. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek. Ugyanakkor a tigris szúnyogok jelenléte miatt Budapesten a 3., a 4. és a 23. kerületben, illetve balatonparti települések egyes részein szükségessé vált a földi permetezés. A lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentéséért az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az OKF közleményében. A mesterséges intelligencia eszközeinek általános hozzáférhetőségét célként megfogalmazó nyílt levelet tett közzé hétfőn Mark Zuckerberg, a Meta elnök vezérigazgatója és alapítója, valamint egy 1 milliárd dolláros pénzügyi alap tervét is bejelentette. A Facebookot létrehozó üzletember a jövő mindenkié út egy pozitív MI jövő felé címmel írt 14 oldalas levelében, amellett érvel, hogy a szuperintelligens MI eljuttatása az emberek széles köréhez nem csak gazdasági lehetőséget hordoz, de egyben biztosíték is a hatalom túlzott kormányzati, vállalati vagy egyéb intézményi koncentrációjával szemben. Hozzátette, hogy az MI alkalmazásának biztonságát az alapozhatja meg, hogy a hatalom sok kézben oszlik el. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán, a Vértes Agorája előtti téren augusztus 13-án 20 óra 30-tól a Családi Terápia című francia vígjátékot vetítik. A program ingyenes. És végül sport. Urbán Zita nagyszerű versenyzéssel a 7. lett futamában, így bejutott a 3000 méter akadály fináléjába a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A számban két előfutamot rendeztek hétfő este, melyekből az első 8-8 helyezett lépett tovább. A magyar futó az elsőbe kapott helyet, és nagyszerű taktikával a 7. helyen ért célba 9 perc 35 másodperc 57 század másodperces eredménnyel, így nem csak a döntőbe jutásnak, hanem új egyéni csúcsnak is örülhet. A 3000 akadály döntőjét csütörtök este rendezik az Alexander Stadionban. Takács Boglárka elődöntős futamában szezoncsúcsot jelentő 11,13 másodperces eredménnyel a 3. lett, és végül 1 századdal lemaradt a fináléről női 100 méteren. Takács később még 200 méteren és a 4x100 méteres váltóval is rajthoz áll Birminghamban.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan többször megnövekedhet a felhőzet, de zömében napos, meleg idő várható, csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hey, this is Ilya, and this is my...
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Közben írja nekünk Gyula, hogy Ádi, hétvégén egy találkozó. Köszi, de...
2: De ja, ja, ja, ja. Szeretem.
1: Igen, ezt akartam mondani, de közben meglátom, hogy autós találkozóra gondol.
2: De igazán.
1: Hétvégén egy találkozó.
2: A bók az bók, bárkitől is jöjjön.
1: Persze, tudod. Igen, ezt fogadni kell. Az van egyébként, Gyula, hogy nagyon szívesen most már egy ilyenre tényleg el akarok menni, de nekem pénteken törik el a kezemet. Tehát nem vezethetek, és ne hülyén néznék ott ki autó nélkül. Az autós találkozón.
2: Hát valaki visz, kell egy sofőrt szerezned, és akkor úgy.
1: Tehát bennem, drága hallgatók, úgy gondolkozzatok, hogy péntekig van kezem.
2: Utána is van, csak nem tudod használni.
1: De Roland is jó fej volt, megkérdezte pénteken egy dárcozást, mondom, hogy persze, hát akkor rakják fel a gipszet, hogy ne. Úgy fog kinézni, mint a Terminátor.
2: Igen, úgyhogy ezúton üzenjük, Dani, ha hallod most, hogy sajnos pénteken véletlenül nem tudunk venni, de...
1: Vagy megyek
2: majd megyünk máskor, nem tudom, összehozzuk.
1: Amúgy jövő héten én megcsinálom bal kézzel, csak álljatok messzebb.
2: Jó, hát nem te leszel a tárcbajnok, na.
1: Istenem. Egyébként szerintem kb. Ugyanolyan esélyeim vannak bal kézzel, tehát hogy annyira ne aggódjatok.
2: Jó, figyelj, még így is kevésbé leszel veszélyes, mint Andi. Tehát Andi kezébe azért lát nyilakat adni.
1: Andi lehet, hogy baltával jön. Azt is rá lehet dobni a táblára, nem?
2: Az van, hogy lehet, hogy minket dobára megszületett.
1: Mennyit dobott Andi? 50, 25 és 30. Egy balta dobással simán. Egyébként szerintem olyan vagyok, mint a nagyapám, hogy jó, hogyha hívott, akkor tudod karatézni. Tehát, hogyha én iszom, tudok dárcozni bal kézzel.
2: De ezt csak ő gondolta így, vagy mások is így gondolták nagyapádról?
1: Nem merte senki megcáfolni.
2: Na, szóval, hogy az a helyzet, igen, hogy van egyébként egy meghívásunk a Haggis Darts.
1: Megyünk, amúgy megyünk.
2: Tulajától, a Danitól, úgyhogy megyünk majd mi is dárcozni. Most mondanám egyébként, hogy akkor hozzuk össze valamelyik nyertes, ha gondoljátok, akkor egyeztessük össze, és akkor lehet, hogy lehet egy ilyen közös rádiós dárcozás, rádiós és hallgatós dárcozást összehozni. Ezt nem merem megígérni, de
1: szerintem jövő héten valami meccset kinézünk, nem jövő hét elején.
2: Valami meccsre össze, vagy meccsnézéssel összekötjük, így van, és akkor megy a stáb is dárcozni, meg meccset nézni, meg iszikézni, és akkor jól érezzük így magunkat.
1: Minden háztartásban elhangzott legalább egyszer, ételt nem dobunk ki. És itt a statisztika, hogy de, mégis.

0: hogy mennyit eldobunk és mennyit pazarlunk, azt majd mindjárt mondom, de mielőtt belevágunk a rideg számokba, nézzük meg, hogy mi a mi hozzáállásunk ehhez a témához. Ti dobtok-e ki ételt?
1: Szoktam kidobni, de nagyon nem szeretek én sem.
2: Csak ha megromlik vagy valami, tehát hogy egyébként alapvetően én is ezt vallom, hogy ételt nem dobunk ki, nem pazarlunk, annyit szedjél magadnak, amennyit megeszel, ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, és egyébként hál' Istennek lekopogom, hogy ehhez egészen jól szokták is magukat tartani, különösen Dávid fiam, ő mostanában ezt így nagyon jól hozza.
0: Tehát ételt nem dobunk ki, de hogyha magától elsétel a kukáig a hűtőből, akkor az már úgy oké? Okay?
2: Hát az már oké, igen.
0: Nálunk is, tehát én nagyon utálom kidobni az ételt, de én már eljutottam arra a szintre, hogy csak azért nem eszem meg az utolsó falatot, mert ki van rakva a tányérra, mert muszáj, de én azért azt még visszarakom a hűtőbe, és később elfogyasztom. Viszont nálunk néha...
1: Egy falatot?
0: Egy falatot is akár.
2: Petra értékeli?
0: Hát, na mindegy. Ne erről beszélgessünk.
1: Nem ez a téma.
2: Három kortyal még a teljes dobozt is visszarakod, ugye?
0: De egyébként, amit
2: tipikus pasis, tipikus.
0: Amit megnyerek a vámon, azt elbukom a réven, mert a babakajából viszont, ami ott megmaradt, ott meg becsülettel belapáltolom, amit meghagyott a hajnal, tehát hogy ez egy ilyen rossz apukai hízókúra tud lenni.
2: Nem, te egy nagyra nőtt gyerek vagy, igazából ez azt jelenti.
0: Olyan jól esik ott megeszegetni. Meg én vagyok a tipikus példája annak, és ezt a feleségem gyűlöli, de nekem ez a hobbim, hogy nem terítek meg, hanem odaállok a hűtő elé, és eszem a nyitott hűtőajtónál, amit találok.
1: Úristen. Hát
0: és
1: igen.
0: Azt viszont nem csinálom meg. Azt viszont nem csinálom meg, mert nem vagyok gusztustalan, hogy ugyanazzal a kanállal többször belenyúlok a hűtőbe lévőbe, hanem mindig veszek új kanalat, és akkor már ilyen 8 kanál a mosogatóban egy ilyen kupac van.
1: És akkor el is mosogatsz?
0: Persze. Azzal nincsen baj, meg van mosogatógépünk, tehát ezzel nincsen baj. Ja. Nem vagyok disznó.
1: És hány készlet kanalatok van otthon amúgy?
2: Az összes.
0: Szerintem 12 falatig jó vagyok. Ételt nem dobunk ki, de sajnos eljutunk olyan pontokra, hogy valamiből megromlik valami. És régen ez nem volt rám jellemző. Tehát így, hogy család van, így, hogy sokkal több étel van otthon, nem csak azok, amiket így magamnak kiszámolgatok, így simán eljutunk odáig, hogy valami megmarad, valami megromlik, és azt muszáj. És szerintem én több étel dobok ki, amióta családos vagyok, mint előtte, amennyit kidobtam.
2: Igen, egyébként az általában szerintem egy ilyen standard dolog, mert azért kevesebb emberre könnyebb megtervezni a fogyasztást, hogy ki mennyit eszik. Azért, hogyha már többen vagytok, akkor bajosabb. Mondom én a számokat, jó? Mert tényleg durva. Egy átlagos magyar évente több mint 60 kg élelmiszer hulladékot termel.
0: Az kb. Mondjuk a feleségem súlya. Az nagyon durva. Egy ember súlya.
2: Nők súlyáról nem beszélünk.
0: Bocsánat.
1: Ja, amúgy tényleg.
0: Egyébként könnyebb. De több mint egy nő súlya.
2: Na most ez havonta olyan 5 kiló élelmiszer hulladék. Tehát ezt leosztjuk, azért az tényleg durva.
0: Évente kidobsz egy nejet. Csak próbálom érzékeltetni.
1: Sokan így vannak vele, amúgy igen.
2: Vannak, így jönnek, igen. Hallottam már ilyet. Egy országos szinten közel 576 ezer tonna kidobott élelmiszert jelent. Ez akkor mennyiség, hogy ezt el sem tudod képzelni szerintem.
0: Ez hány elefánt fejleménye, megkérdezem.
1: Egyébként elég súlyosak a számok, viszont én tegnap azt olvastam, hogy alapjáraton viszont csökkent az élelmiszerpazarlás, tehát hogy igen, ezek még mindig nagyon csúnya számok, de hogy alapjáraton azért csökkentek ezek. Tehát azért azt is tegyük hozzá.
0: Na jó, de ez 96 ezer elefánt.
1: Az 96.
2: Van annyi a világban összesen.
0: Ázsiai elefánttal számolva 115.200.
2: Várjál, kérdezd már, hogy hány elefánt él a világban összesen, mert nem tudom, van-e annyi. És egyébként igazad van, Andi, mert az élelmiszer pazarlás mértéke 2016 óta 37%-kal csökkent. Ez tök jó dolog, tehát ez egy jó irány. Viszont a kidobott élelmiszerek mintegy egyharmada teljesen elkerülhető lenne állítólag, hogyha tudatosabbak lennénk, jobban odafigyelnénk, tehát nagyjából évente olyan 20 kg.
0: Jó, én viszem a mellékszállat. Nagyjából 500 ezer vadon élő elefánt él. Ez egyébként egész sok, tehát 5 évig kidobhatjuk az elefántokat, aztán elfogytak. Na de visszatérve, tehát igen, csökkent a szám, de még tovább csökkenthető. Most akkor jöjjünk vissza arra a szintre, ami kézzel fogható, vagy amit meg tudunk fogni. Tehát éves szinten ez 60 kg-ot jelent, amit hogyha leosztunk így a mondjuk 365 nap, de az hogy van?
2: Az havonta 5 kiló.
0: Havonta 5 kiló, az hetente akkor körülbelül, hát egy kilónál több, tehát mennyi másfél kiló étel egy héten. szerintetek, tehát én szerintem én másfél kilót azért nem dobok ki egy héten. Most gondolkozom, tényleg tök őszinte leszek, nem fogok hazudni, de az azért elég sok, hát ez egy teljes töm sajtnyi, plusz még egy kicsik.
2: Az ember, aki csak sajtban képes gondolkozni.
0: Több sajt és egy vödör tejföl.
2: Azért, drága hallgatók, tehát én Rétl Ádám miben mér tömeget? Nőben, elefántban, meg sajtban.
1: Meg tejfölben.
2: Hát ki mire bukik, tudod? Kinek mi tetszik?
1: Na, azt biztos soha nem dobott ki. Kidobtál már valaha sajtot?
0: Nem, azt nem dobom ki. Hogyha...
2: Nőt többször dobott ki, tudod, nincs sajtot.
0: Tényleg azt mondtad, hogy Rétl Ádám az elefántokra bukik? Így ebben az aspektusban ez kicsit fura, de...
2: Kedveled az elefántokat?
0: Kedvelem.
2: Kedveled a nőket?
0: Kedvelem.
2: Na, sajtot, tejfölt kedveled?
0: Teljesen jó. Ennyi. Sajtos elefánton egy nő?
2: Tejföllel
1: a kezém.
0: Na, ez azért durva. Vagy ez, szerintem ez nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha most visszagondolok a múlt hetemre, ott volt egy kis maradék köret, amit ki kellett dobni, meg talán a levesnek
1: mondjuk
0: az alján egy kis zöldség,
1: kiló...
0: ami megmaradt.
1: Nem olyan sok most, hogyha belegondolsz.
2: Az azért összejön ám, tehát ilyen maradék kajákból, ha azt így...
0: Nekem nem.
2: Nem?
0: Tényleg? Mit dobtál ki a múlt héten?
1: Nekem sem.
0: Mit dobtál ki legutóbb? Tehát én mondom, most a ilyen húslevesből maradtak ilyen zöldségek az alján, maradt levestészte egy kicsi, meg maradt egy kis köret.
2: Nekem is keret. Keret? Keret, nem köret, talán rizs, tehát valami ilyesmi.
0: Uh-huh. Hús nem dobok ki, sajtot sem. Tehát azt, ha zöld még, az még jó.
1: Én leszoktam vágni a
2: zöldrészt. És azt kapod be legelőbb.
1: Fúj, ezt nem.
0: Nem, ahogy Andit ismerem, azt teszi meg ő, és odaadja a kutyának a jó részt. Egy hete lejárt egy joghurt mondjuk. Azt még megeszitek?
2: Én meg. Ha hűtőben volt végig, simán.
0: Mennyi a limit?
1: Én most már nem. Régen megettem, de most már nem.
0: Jó, de neked
1: de én egészségügyi
0: nehéz.
1: Okok miatt nem eszem meg most már, de egyébként megettük.
0: Mert egyébként egy hete lejárt a joghurt, az már kefir. De a kefir is jó.
2: Igen, de Péter
1: anyu, erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha hűtőben van, nincsen semmi baj.
2: Na, én is ezt szoktam mondani, igen. Tehát itt van, hogy ami már megbontott, hogy közeli lejáratú, hogy jó apukaként én mindig azt van kedve enni. Igen, én is így vagyok vele.
0: De nekem egyébként az egy hét az még ilyen türelmi zóna. Tehát az még belül van. Tehát igen. Az egy héten belül én még simán bevállalom a dolgokat, főleg hát hűtőből, meg aztán végképp. Én úgy vagyok vele, hogy mindent berakok a hűtőbe, mert attól csak jobb lesz. Egyetlen dolog romlik el a hűtőtől.
2: Hát a Petrát is ott tartja.
1: Figyelj, a csokit nem szabad a hűtőbe rakni.
0: De a csokit szabad, nagyon
1: nem,
0: jó lesz hidegen.
1: Nem lesz
0: a Nutella
1: hidegen.
0: Lesz rossz hidegen.
1: Nem, a csoki is rossz hidegen.
0: Na jó, ezt a vitát lejátsszuk. A csoki jó hidegen.
1: Nem jó.
0: De jó.
1: Nem jó, abas íze van. Nem.
2: A csoki mindenhogy jó szerintem, de amúgy mi sem tartjuk hűtőben, csak akkor tesszük be egy kicsit megolvad. Akkor picit betesszük, hogy megkeményedjen.
0: A múltkor a kocsiban állt egy napig egy tábla csoki, és akkor én egészen újfajta formája lett. Róla, te mit raksz itt be a hűtőben, hogy megkeményedjen?
2: Nem egy rossz ötlet, de ma kipróbálom.
0: Mirelit? És Mirelit? Ez kemény.
2: Nem tudom, mennyire közeli lejáratú, nem élem még nem.
1: Kicsit avas már.
2: Kicsit avas, azt mondja.
0: Jó van. Van ez a, azt hiszem, a Jó barátokban volt egy ilyen jelenet, hogy van a hűtőben párizsi meg sör, Mónika, te szakács vagy, csinálj valamit. Tehát, hogyha abból kell gondolkozni, ami a hűtőben van, de vannak ezek a szuper okos hűtők. Én még nem láttam, ez Magyarországon annyira nem divat, de hogy az a funkció például létezhetne, és lehet, hogy applikációban van is, hogy az éppen hűtőben lévő ételeidből mit lehetne csinálni. Ez egy érdekes koncepció lett, tehát mit tudom, Andi, van a hűtődben sajt, paradicsom, mondjuk egy kis virsli, és narancs. Ebből mit csinálsz?
1: Pont az én hűtőmben, igen. Hát ha van tésztám is, akkor igazából a sajt, a paradicsomból, meg a sajtból tudok csinálni.
2: Simán valamilyen olaszos valamilyen tésztát.
1: Igen.
2: Hát a virsli még igazából hozzá
1: azt
2: tudok tenni.
1: Azt is tudom karikázni.
2: Kicsit,
1: amúgy, tök
2: jó. Kicsit már posztóbb, de simán elmegy.
0: Nem, ez szerintem tök jó, hogyha...
2: Hát a narancsot meg megeszed külön.
0: A gyerekek imádják, és a narancsból meg ilyen limonádészerűséget
1: akár
0: hozzá.
1: Akár azt is lehet, igen.
2: Ja,
0: tehát,
2: ja,
0: hogy
2: ja.
0: Végül is lehet így kreatívkodni, mi van a hűtődben, és abból mit tudsz kihozni.
1: Most például azt láttam, hogy van a TikTokon egy csajszé, aki 1000 forintból csinál ilyen vásárlásokat, de ilyen vega dolgokat szokott általában csinálni. De hogy egyébként így nézegettem, ma is pont feldobta az egyik videóját, hogy alapjáraton egy tök jó ilyen kis vega pásztorpitét rakott össze 1000 forintból.
2: Na tessék, és gyakran megkérik a kezét, urak, hogy látják, hogy ezen forintot hogy tud beosztani.
0: Várjátok. Valentin azt írja, hogy sziasztok, ha lejárt, akkor csak több lesz benne az élő flóra. Köszönjük szépen. Na, figyeljetek, gyors válaszadási kötelezettség következik. Igen vagy nem, megeszed-e? Tegnap irántott hús.
2: Simán.
1: Hát ha ennék húst, akkor igen.
0: Jó, oké. Kétnapos pizza. Igen.
1: Hát a hűtőben van.
2: Hűtőben, igen, rámelegítek.
1: Még
2: nem lesz jó,
1: de... Igen. Tűzoltásnak jó.
0: Reggelire, nem?
2: Úgy vagy, hogy ugye mint a férfiak.
0: Rólantól meg se kérdezem, mit vesz ki a jégről. Oké. Nagyon megbarnult banán, már ilyen folyos. Én nem.
1: Foly, nem.
2: A folyósat nem. A folyósat. De abból lehet sütit csinálni,
1: igen,
2: gyerekek.
1: Én szoktam egyébként, mert ha már megbarnul, én nem eszem meg. Viszont,
2: gyümölcsmentő sütiket, azok nagyon jók.
0: Andi, gyors válasz, enyhén fonyatrépa.
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem.
2: Kicsi nekem be inkább.
0: Rólad tőled ezt, nem?
1: Remélem, nem hallottam
2: ezt. Én meg remélem, igen.
0: Oké. Jó. Még ez nekem egy határozott nem. Kemény kenyér, nem.
1: Hát az hogy ezed meg a kemény kenyér? Nem. Mármint, hogy mert értem én, hogy
0: van, aki ilyen pirítós, meg a sütőbe rakja, meg sajtot, ja, meg fűszer, ja, az nekem kuka.
2: Nem, az nekem
1: sem. Nem, nekem sem.
0: Jó, na, hát akkor remélem, hogy tanultunk egymástól, meg magunktól valamit.
2: Figyelj, zárszóként szerintem tökéletes Muninak az üzenete. Buenos Morgan, a Nutellára sem értem, miért tesznek lejárati dátumot. Szerintem még soha senkinél nem romlott meg.
0: Amen. Még egy reakció itt a kajás dologra, amiről tényleg nem beszéltünk, a kajapazarlás, hogy itt felvetették az ötletet, és szerintem tök jó ötlet tényleg, hogy hogyan tudjuk a még nem lejárt, de tudjuk, hogy már nem esszük meg ételt odaadni rászorulóknak. Igen, erre felhívom a figyelmét mindenkinek, akinek erre hatása lehet. Nekem tökre tetszenek ezek a nyilvános hűtőrendszerek. Értem én, hogy ANTS így meg úgy meg stb. De hogyha vannak emberek, akik szegények, a kukából étkeznek, akkor annál meg csak jobb.
2: Igen, az biztos. Ádikám, olyan filmtippet adok neked, beszarsz.
0: Ajaj.
2: Képzeld el, a Z-kategóriás filmeket úgy néz ki, hogy sikerült még egyel megkoronázni. Ezt nem láttam jönni.
0: De akkor lehet, hogy körbeérünk, és akkor ez megint A-kategóriás lesz.
2: Hát azt nem tudom, nehezen tudnám elképzelni.
0: Mond.
2: Egy ilyen filmes csoport ajánlott bejegyzéseként jött velem szembe.
0: King Kong szereplőivel a Star Wars?
2: Nem. Lavina cápa.
0: Ez a Sharknado-nak egy új verziója?
2: Hát azt nem tudom, hogy a Sharknadóhoz van-e köze, mondom akkor az alaphelyzetet.
0: Érdekel.
2: A történet egy síparadicsommal játszódik, ahol éppen egy nagyszabású bikini versenyt rendeznek.
0: Már alapból a koncepció tetszik, tehát hogy milyen helyszínünk van? Egy síparadicsom, hogy lehetnek itt pucérak a nők? Legyen bikini verseny a síparadicsommal, semmi nem érdekel. Kitalálom, hogy jön ide a cápa. Esküszöm, nem olvastam utána. Fogadjunk, hogy ezek a cápák nagyon régen, amikor ott még óceán volt, ahol hegy meg víz, ezek oda belefagytak a jégbe, és kiolvadnak a jéggel a lavina hatására, és a Mirelit cápák újra életre kelnek. Így?
2: Hallott, szerintem te benne vagy ebben a brainstorming folyamatban a filmalkotóknál.
0: Megvan!
2: Egy hirtelen lavina megnyitja a hegyoldalt, és kiszabadítja a hó alatt rejtőző prehisztorikus hócápákat. Hócápa, érted? Hócápa. Ezek a ragadozók nem a vízben, hanem a hótakaróban úsznak, és könyörtelen elől vadászni kezdenek a síelőkre, illetve természetesen a hiányos öltözetű bikinis lányokra, akik ott vannak, mert hol a rosszabbet tartanánk egy bikini versenyt, ha nem egy síparadicsomban.
0: Végül is lássuk be, logikus. De ebbe tudományosan nem lehet belekötni.
2: Igen.
0: Úgyhogy... Nagyon jó, mikor lesz? Ez mozi? Érdekel.
2: Hát szerintem neten biztos, hogy fönt van. Figyelj!
0: Már kész?
2: Ez kész.
0: Ne! És még nem láttuk. Kérjük meg a dárcosokat, hogy hagyjuk azt a meccs dolgot, ezt nézzük.
2: Vetítsük, 2014-es a film, tehát ez elég régóta megvan.
0: És erről még nem hallottunk.
2: Elmennél a darts klubba, és megnéznénk együtt a Lavina cápa című filmet?
0: Szerintem én nagyon. Amúgy én tényleg nagyon. Annyit mondj már még, hogy van erre bármilyen értékelés?
2: Igen, itt a port.hu-n látom, ott 2,8.
0: Mennyiből? 10-ből?
2: Igen. Figyelj, van benne egy ismerős szereplő, a két nauta, ő volt a szállító kettőben a csinos szőke csaj.
0: Jézusom,
2: tehát, hogy így, nem tudom, gondolom kellett a pénz, meg volt szorulva, nem tudom, adótartozása volt, tehát hogy valami oka csak volt rá, hogy ezt elvállalta.
0: Ez tényleg olyan, mint a Gyilkos spermajom kettő, tehát hogy ezt egy színész miért vállalja el?
2: De hogy ezek a nagyon Z-kategóriás CGI cápák vannak itt, meg ugye hóval borított, vagy nem, vérrel borított hó, bocsánat.
0: Az mondjuk jó, az jól néz ki.
2: És bikinis lányok, tehát hogy tényleg ebből adódik a film.
0: Imádom. Hát ez mekkora, és erről nem hallottunk? Ezt nem tudja átvenni egy RTL klub.
2: Látod? Bezzeg leadják a micsoda nőt 15-ször.
0: Tényleg?
2: Ezt meg, ami a gagyi filmnek aranymetszete.
0: Ráadásul karácsonyi film.
2: Ez karácsonyi film?
0: Hát, mert hó van.
2: Ja, értem.
0: Tehát ez simán belemegy a karácsony. Végre egy jó új karácsonyi film. Levegcsőli meg a milyen hócápa, vagy mi ez?
2: Igen, ez így, figyelj, 24-én reszkessetek betörők, 25-én reszkessetek betörők, kettő, mert ezt mindig leadják, plusz igazából szerelem 26-án lavinacápa.
0: Imádom. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, ezt meg kell nézni.
2: Meg egyébként is lavin. I'm lavin. Lavin it.
0: Végre valami jó. Végre egy ötlet.
2: Zseniális. Tehát, hogy köszönöm. Én azt gondolom, méltó kihívója a Sharknadónak.
0: Köszönöm, hogy ezt megosztottad.
2: Körbejárjuk, hogy milyen éttermekbe nem szabad elvileg beülni a nyaraláson. Vannak ilyen figyelmeztető jelek, bár én rögtön ezt meg tudtam cáfolni az első pontnál, mert nekem erre van pozitív élményem.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy igazad van, de mindegy, itt az a lényeg, hogy különböző turista csalogató helyekről próbálnak minket lebeszélni, és ugye amikor elmegyünk valahova, akkor szívesen próbáljuk ki ott a helyi dolgokat, de nem biztos az, hogy ami annak tűnik, vagy ami nagyon csalogat, az feltétlenül a legjobb lesz. Mik a pontok?
2: Az első pont, hogy az utcán hívogató pincér vagy egyéb alkalmazott, mert hogy állítólag a jó éttermeknek nincs szükségük arra, hogy az utcáról becsalogassák a vendégeket. Azért szerintem azokon a helyeken, ahol tényleg nagyon sok turista van, és nagyon sok étterem, ott kell ilyet alkalmazni, vagy legalábbis hát na, megpróbálják, mert hogy nagyon nagy a konkurencia.
0: Hát én ettől rosszul vagyok. Tehát amikor a Váci utcában sétálsz, és ott vannak ilyen diákmunkások felkérve, és kiugranak eléd fiúk meg lányok, hogy nézd itt az étlap, gyere, ülj be itt az étlap, nézd, és nem ül benne senki, nem mész be, csak azért, mert ott valaki az orrod alá nyomja az étlapot. Tehát, hogy egy jó éttermet onnan tudsz, hogy jó étterem, hogy látod, hogy ülnek bent, esznek, boldogak. Nem onnan, hogy az orrod alá dugja valaki, hogyha azt csinálni kell, ez nekem már büdös, mert akkor azt érzem, hogy itt valamiért tukmálni kell, hogy egyáltalán bemenj.
2: Igen, de mondom, ott, ahol például mondjuk tengerpartokon, ahol komplett ilyen étterem sor van, és érted, van a sorban, nem tudom, 30 étterem alsó hangon, ott azért valahogy el kell érni, hogy ezt próbáld ki, és ne a kettővel mellette lévőt, vagy a négyel mellette lévőt.
0: Jó, de akkor dögös fiatal lány becsábít, vagy kicsit pufókabb mamma, akkor nyilván oda kell bemenned, ahova mamma csábít, és te nem oda mész be, pedig ő főz jobban.
2: Én ahova bementem, oda férfi ember hívott.
0: Na, ezt fejtsd ki!
2: De egyébként szimpatikus volt az étlap, tehát tényleg a maga a kínálat, és utána beültünk, és jót is ettünk. Nem akkor, hanem este, tehát az napközben volt, és este ültünk be vacsorázni, és tényleg jót ettünk.
0: Andi, tégy igazságot.
1: Én nem szeretem az ilyen helyeket, megmondom őszintén, és én arra jöttem rá, hogy oda kell menni, ahova a helyiek járnak.
2: Amúgy ez egy örök
1: igazság. És ez tényleg így van. Tehát, hogy mi például nagyon megszívtuk, amikor Isztambulban először már nagyon éhesek voltunk, és beültünk az első ilyen helyre, ahova szintén becsábítottak minket, mert hogy ez milyen jó lesz. Egyrészt sokkal drágább is volt az étel, másrészt ugye hát annyira nem is volt jó, és ugye másnap meg olyan, egy ilyen kis, nem tudom, kis lepukkant kifőzdének tűnt az egész hely, de olyan finomat ettünk ott, mint életemben soha. Én nem tudom, gyerekek, de tehát életetekben ettetek már finom rizst. Sima rizs volt, de egyszerűen így két pofával ettem.
0: De nagyon átérzem, Görögországban csináltuk meg ugyanezt, hogy beültünk valamilyen nagyon fenkölt, vagy ilyen helyi felhájpolt helyre, az semmi volt, és másnap bementünk egy olyan helyre, ahol tényleg ilyen trikóban a papa hátul vágta le éppen a húsnak a fejét, meg nem tudom, és ott tettem báránycombot, úgyhogy nekem Magyarországon ez nem volt ilyen különleges élmény, annyira finomat, mint ott, tényleg követni kell az éhes görögöket, meg az éhes helyieket.
2: Igen, azért. Igen. Egy jó tanács. Közvetlenül a fő turista látványosság mellett van. Amúgy azokat tényleg érdemes kerülni, mert általában drágábbak. Igen. Így van. Ha túl hosszú az étlap, úgymond minden kapható, aha, mert akkor kisebb az esélye, hogy jól készítik, meg ugye arra is utalhat, hogy sok az előre elkészített, vagy a lefagyasztott étel, amit használnak.
0: Ez amúgy tök jogos, mert tényleg most, hogyha belegondolsz, hogyha te kirendelsz egy pizzát, az öcsét kirendel egy hamburgert, valaki meg egy steaket, annak mind a háromnak el kell készülnie ugye takra. Hát akkor azok mennyire lehetnek előre gyártva?
2: Igen, nyilván mindenhol előre dolgoznak valamelyest. A mérték, ennek a mértéke az a kérdéses. Ha nincs helyi ital vagy desszert, hanem csak világmárkás, ilyen sablonos.
0: Az miért baj?
2: Ételek vannak. Nem tudom, én egyébként mindenhol szeretem a helyi ízeket megkóstolni, tehát én nyitok e felé.
0: Na de nálunk mi a helyi íz? Tehát mi az, amit látnod kell az étlapon, hogyha mondjuk idejön egy külföldi turista, akkor ne legyen elégedett, hogyha van kóla,
1: hát
0: de legyen elégedett, hogyha van traubi.
2: Nem, hát nem italban. Hát italban nem annyira, ételben.
1: Ebben inkább igen, tehát azért nálunk nyilván ott van a gulyás.
0: Tehát legyen ott a gulyás mindenképpen, hogy lássák, hogy ez egy magyar hely?
1: Hát ha olyan a hely, akkor igen, ha egy ilyen tipikus magyar hely. Tehát ha ahol mondjuk enne egy helyi, tehát egy csárdáról van szó, akkor igen, ott legyen.
2: Igen, minden az Instagramról szól. Hát ezt nem tudom, ez bajos, mert ugye itt hát arra utalnak, hogy a tálalás fontosabb, mint az ízek. Jobb helyen a kettő együtt jár.
0: Ti szoktátok nézni az ilyen helyértékeléseket, mert nekünk az Görögországban tökre bejött, hogy a turisták hány pontra értékelnek helyeket. Nyilván mindenhol van egy-két szemét, aki csak rossz napja van és le akar másokat húzni, de azt ki lehet szűrni, és eléggé működik az, hogy hányan értékelik az adott helyet jóra.
1: Igen, én is szoktam mindig nézni, de én itthon is nézem egyébként, nem csak külföldön.
2: Én is megszoktam, igen, én is megszoktam nézni. Illetve a másik, hogy csak turisták ülnek bent, hát ez összevág azzal, amiről előbb beszéltünk. Tehát, hogyha egyetlen helyi vendéget sem lesz.
1: Hát azért mondjuk, látszik szerintem.
2: Igen. Mondjuk jó, különösen, ha mondjuk Ázsia felé mész, tehát hogy ott azért látod, hogy kik a helyiek.
0: Szerintem az adott nép nyelvén egy nagyon hangosat be kell káromkodni. És felszíszenek, hogy na, akkor ott vannak a helyiek.
2: Akkor utána mindenképp be kell csapódni közéjük, mert biztos jó néven veszik a társaságodat. Akkor legyen ez az záró bölcsességünk erre az órára. És ugye vannak napi nyereményeink, 4 óra önfeled dartozás barátokkal vagy családdal a tatabányai Huggies Darts felajánlásából.
0: Illetve egy szuper wellness hétvége 3 nap 2 éjszaka félpanziós ellátással a Duna Residence-től.
2: Ez pedig a fődíjunk, amit a 2 hetes játék végén tök fogunk kisorsolni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes tippelni. Na, a tegnapi tippek közül fogunk sorsolni. Teli találatunk nincs. Tehát mint az 5-ös lottó sorsolás úgy általában, ez is ilyen, mert hogy 3-0-ra nyert Franciaország Svédország ellen. Amúgy. Ez annyira nem nagy papírforma borulás, mert hogy full papírforma, de mindenki arra tippelt, hogy rúgnak a svédek legalább egy gólt.
0: Igen, azon gondolkoztam, hogy lehetne úgy, mint a lottónál, hogyha nincsen teli találatos, akkor toljuk tovább, és holnap már 8 óra dárc. Ne?
2: Aha, ja.
0: Legyen az, amit mondtunk. Tehát ugye, hogyha nincsen teli találatosunk, akkor azok közül sorsolunk, akik eltalálták a nyertest.
2: Így van, úgyhogy ezúttal is mindenki bekerült a kalapba, aki...
0: Ez most egy nagyobb kalap.
2: Ez most egy nagy kalap, igen, aki francia győzelemre tippett. Teljesen mindegy, hogy milyen arányban, őket így akkor jól beraktuk. És akkor a mai nyertesünk nem más, mint... Klik! Gyula!
0: Gyula! Gratula!
2: A Klik nem a neve, ez csak úgy mondtam. A Gyula már a neve?
0: Klik Gyula, jelentkez. Biztos van ilyen amúgy.
2: Na, szóval Gyula nyertesünk, őt értesítjük nyilván adáson kívül, és várja, visszakeresem, hogy ő mit tippelt, azt mondja, hogy itt rá, igen, 3-1-es francia siker, tehát közel járt hozzá.
0: És ilyenkor már nincsen olyan, hogy megóvják? Tehát, hogy azt mondják, hogy ott volt mégis egy gól, csak nem vették észre?
2: Aha, ott volt 4, csak nem vették észre.
0: Nem láttak a gólt. Lemaradtak, na.
2: Szegény svédek, hát találnak 4 gólt a semmiből.
0: Te is mondtál olyat, hogy a fiatal előtt egy gólt, ami így a kapufáról bepattan, neked megvan videón is tényleg benn volt, nem, de a játékvezetők rosszul látták.
2: Más szülőnek van meg, de az egy büntető párbaj volt, azért az úgy más.
0: Na jó, csak mondom, hogy egyébként nem tudom, itt a varos dolgok játszanak a VB-n.
2: Persze. De azt ott rögtön meg is nézik, tehát nem várnak
0: csak akkor ér. Aha, csak akkor ér, hogyha ott rögtön látta.
2: Tudod, ez nem olyan, mint a Forma 1, hogy vizsgáljuk, majd visszanézzük futam után.
0: Az érdekelne még, hogy a VB-n a játékvezetőknek van-e külön parkolójuk. Vagy a szurkolók meg tudják karcolni a kocsijukat a meccs után.
2: Olyan hülye kérdéseket tudsz feltenni, de tényleg.
0: Na jó, van.
2: Gyanítom,
0: most...
2: van, szokott lenni. Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, mosolygós reggelt kívánok mindenkinek, 5 perccel járunk fél hét után, hát belecsapunk a mai műsorba is. A mai is hasonló lesz a tegnapihoz. Ádi ugyebár a héten pihen, úgyhogy jó kis best of pillanatok közül fogunk szemezgetni, és persze azért hozzuk az aktuális infókat. Hát jelenleg még 20 fokokat mérhetünk, kifejezetten kellemes az idő, azt kell, hogy mondjam. Nagyjából olyan 22 és 26 között mérünk itt a térségben, itt a megyében, aztán hát nyilvánvalóan nem fog itt megállni a hőmérő higanyszála, mert hogy 34-ig emelkedik, viszont feltámadhat az észak-nyugati szél, ma a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, de számottevő csapadék nem várható, úgyhogy folytatódik a klasszikus nyári idő. M1 Pesttől Tatabányáig erős kamionforgalomra kell számítani óvatosan, Pest irányába kevesebb az autó egyelőre, írja nekünk Zsolt, köszönjük szépen, bevallom, hogy ezen kívül jelen pillanatban mást én sem látok az utakon, hát a szokás és ott ugye Herceghalom magasságában némi nemű torlódás, de hát ez szinte már hírértékkel sem bír. Egyébként pedig most még azért nyugalom van, remélhetőleg így is marad. Ha van útinfótok, ne tartsátok magatokban, jöhet a szokásos felületeken. SMS és Viber számunk még mindig 0620 978 978 5-ös, és akkor jól bele is csapunk a mai Buenos Morganbe. Kezdésként érkezik Pitbull és Jason Derulo újdonsága, ez a Privacy.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Medve miatt költöztették el ugyanis a borsodi gyerektábort. Mondjuk én fordítva sem tudtam volna képzelni, hogy borsodi gyerekek miatt költöztették el a medvét.
2: Ja, végül is igen.
3: Remélem, ott a környéken is nézik. Na most ki látta a medvét? Ez itt ugye egy nagy kérdés, mert ugye nem feltétlenül hiszünk el minden medve bejelentést bárkinek. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen kis borsodi kis kocsmában néhányan felkeltottak, hogy jaj, mackó, akkor lehet, hogy egyszerűs a dolog, de egyre több vadállat az, ami mostanában megszállja az emberek által lakott területet. És egyébként gondolom, Roland, te se örülnél, hogyha olyan focitáborba menne Dávid, ahol medvét láttak egy nappal korábban a kapuban.
1: Hát nem, bár...
2: Focizni.
1: Nézd, legalább meg lenne a srácok motivációja arra, hogy tényleg fussanak izomból.
3: Az mondjuk lehet.
2: Biztos.
3: Figyelj, igazából semmi esélyed a medvével szemben, ezt már többször megvizsgáltuk, de...
1: És ha fejbe lövöd labdával?
3: Az elején még
2: akkor egy picit kizökkentheted.
3: Az elején még azt hittem, hogy megvagy, hogy fejbe lövöd. De amikor hozzátetted, hogy labdával, akkor szerintem csak felbosszantod annyi a dolgot, hogy legyen nálad egy lassabb. Ha egy lassabb van, akkor már nyertél.
2: Az lefoglalja a medvét, amíg tehetsz.
1: Amíg megeszik.
3: Hát igazából szerintem nagyobb esélyed van, hogyha lerúgod valami csapattársadat, akit nem bírsz. Messze, Maci, egyé.
1: Azért örülök, hogy nem voltunk soha csapattársak semmiben. Hát csak itt közösen műsort vezetünk.
3: Meg kell találni a leggyengébbet. Igen. Hát ezt lehet csinálni. Egyébként az van most, hogy egyre több medvetámadás, Bogács közelében is láttak, nem annyira rég, de én is tapasztalom, hogy egyre több vadállat jön le közénk.
2: Azt hittem, hogy te is láttál medvét.
3: Azt még nem.
1: Az Budapest közepén látni egy medvét. Hát még autót is vezet.
3: A Vízzenevirág Fesztiválon voltam olyan állapotban, hogy láthattam volna medvét, de még ott sem. Nem jött.
2: Ott csak rókát láttál.
3: Igen, de annyira... De... Ez rókamentes móka. Nem tudom, mióta. Móka. Hát nagyon régen óta. Na, de hogy az van, hogy...
1: Erről szól enóta.
3: Hogy tényleg jönnek a vadállatok. Tehát itt ugye vaddisznó ment a Wellness medencébe, akkor vaddisznókat Budaörsön is láttam, nem is egyet. Nálunk ott a Bikás Parknál éjszaka rókák jelennek meg. Tehát, hogy valamiért ezek az állatkák... Ja, a kedvencem Budapest belvárosában szarvast kergettek.
2: Jó,
3: tehát, hogy valamiért ezek a vadállatok lejönnek a pusztából, és úgy érzik, hogy nekik is inkább a beton és a város nyújtott a komfort szükséges.
2: Hát nem hiszem, hogy ezért jönnek, szerintem táplálékért jönnek elsősorban.
3: Hát mi, ha miért nincs ott kajájuk, nincs ott levél?
1: Hát tudod, erre szokták mondani, hogy nem ők jönnek a mi területünkre, mi mentünk az ő területükre.
3: Nem, az enyém, én megvettem. Mutassa a papírját!
2: Ez ilyen, tudod, ez ilyen indiánok, amerikaiak.
1: Igen, típusú, hajrá Amerika!
2: Típusú harc.
1: Ki volt ott
2: előbb, igen.
3: Na jó, de nem.
1: Tehát hogy... indiános filmekben és az indiánok ellen szurkoltál? Milyen ember vagy?
3: Nem ellenük Amerikának.
1: Voltak egy gyerek szobát? Bocsak,
2: nem ellenük Amerikának, azt mondja.
3: Volt, ez már Amerikában? Milyen jó a fánkjuk? Krispy Kreme donut? Na jó. De tényleg, hogyha... Jó, ezért az olcsajteren bírtam, meg a Vinetúékat, de az már elmúlt. Én meg jártam indián táborban, ugye a belvárosban, tehát hogy azt is megéltem.
2: Azt se hozta meg a kedvét ahhoz, hogy őket támogassa, tudod.
3: De tényleg, szerintetek tényleg kaja miatt jönnek?
1: Most komolyan.
2: Persze.
3: De hát van ott kaja az erdőben.
1: Mivel hát akarnak barátkozni, arra gondolsz?
3: Mit teszik meg a belvárosban? Hát az erdőben van mak, a városban csak szemét van.
2: De figyelj, most mondd már meg őszintén, az erdőbe, hol nincsenek emberek? Hát miért jönnének ide, hogy embereket közé jöjjenek?
3: Hát mert egyszerűen...
2: Csak a kajáért, másért nem.
1: Szociális lények, mi
3: szocializálódni. Miért van az, hogyha az őzre rávillogsz, dudálsz, látja a kocsidat, akkor megáll és bámul bele, hogy... Miért nem megy odébb reflexből?
1: Ha meg nem tudja, mi az.
2: Mert hirtelen megijed és lemerevedik.
1: Lefagy.
3: Hát ilyen ne legyen, hogy hirtelen merevedsz, ha megijedsz, mert... Rolandnak bajai lennének ebben.
1: Hú, a hirtelen merevedéssel nincsen baj. Csak ne reflektorfénybe.
0: Buenos morgen, minden hír.

0: kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
1: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Erős földrengés rázta meg Kolumbia csendes-óceáni partvidékét. Kiállítás nyílik Tatán. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szaka a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, melynek határideje augusztus 18-a. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatóak. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakember képzés lehet. Helyi idő szerint hétfő reggel erős földrengés rázta meg Kolumbia csendes-óceáni partvidékét. Az Amerikai Földtani Intézet által 7,4-es erősségű becsült rengés epicentruma 5 kilométerre volt San José del Palmar városától. A legújabb hírek szerint legalább 111 ember halt meg, további 87 megsérült, sokan pedig az összeomlott épületben szorultak fogságba. Emellett 1575 lakóépületben keletkezett kár, 37 teljesen megsemmisült, 61 épület pedig összeomlott. Abelardo de Espriella, Kolumbia napokban beiktatott elnöke kabinetje egyhangú támogatásával országos szintű szükségállapotot hirdetett át. Vésmit Róbert, szőgyényi szobrász és fafaragó művész, Magyar Zsoltár, Isten, Haza, Család, Fába vésett hitvallás című életmű kiállítása nyílik meg Tatán. Augusztus 15-én 16 órakor a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumba várják az érdeklődőket. A tárlat augusztus 30-áig lesz megtekinthető. És végül sport. A Pádár Nikolett Ábrahám Minna, Kései Ajna, Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet nyerte a Párizsi Európa Bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján. A francia fővárosban rendezett olimpián 2 éve 6. helyezett magyar staféta 7 perc 49 másodperc 9 század másodperces eredménnyel zárt, és nagy csatában előzte meg az oroszokat, valamint a németeket. A számot a britek nyerték fölényesen. Ez az ezüst a magyar medencés úszóválogatott első érme a kontinens viadalon.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan többször megnövekedhet a felhőzet, de zömében napos, meleg idő várható, csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó!

0: Rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 3 perccel. Vidám reggelt kívánok mindenkinek, indítjuk a Buenos Morgan második óráját. Mondjuk a többestán picit túlzás, hogy egyedül vagyok itt a stúdióban. Viszont azért hozom a Best of pillanatok keretében például Ádit is, úgyhogy az ő hangját sem kell nélkülöznötök. Most még nagyon-nagyon kellemes az idő. Nagyjából olyan 26-27 fokot mérhetünk itt a térségben, aztán hát napközben ez nagyjából 34-ig emelkedik. Egyébként az utakon is rend van, most még az M1-esen se történt semmi, gyorsan le is kopogom, remélhetőleg így is marad. 0620 978 978, tudjátok jól, hogy ti is beleszólhattok a műsorba, illetve küldhetitek folyamatosan az útinfókat, erre a számra tehetitek meg SMS-ben, illetve Viberen, én pedig nem sokára hozom nektek a csillagok üzeneteit.

0: Rossz Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Nézzük is gyorsan, mit üzennek ma a csillagok. Kedves Kosma, valami végre úgy alakul, ahogyan te szeretnéd, és ettől látványosan jobb kedved lesz. Egy gyors döntés most többet hozhat, mint a hosszas vacilálás. A megszokott ritmusod ma biztonságot ad, kedves Bika, de egy váratlan helyzet mégis kizökkenthet. Ne morogj rá rögtön, lehet, hogy pont ez teszi izgalmassá a napodat. Ma különösen jól veszi észre a helyzetek mögötti apró részleteket az ikrek jegyű. Egy félmondatból is többet értesz majd, mint mások egy egész beszélgetésből. Kedves rákjegyű, érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, de ezt most jól is használhatod. Valaki örülni fog annak, hogy végre tényleg figyelsz rá. Ma könnyen magára vonja a figyelmet az oroszlán, még akkor is, hogyha ez nem a célja. Használd ki okosan, mert egy jó pillanat most sokáig dolgozhat neked. Most jól jön a precizitásod, kedves szűz, mert mások hajlamosak lesznek elnagyolni a dolgokat. Te lehetsz az, aki rendet rak a káosz közepén. Valami ma kibillentheti az egyensúlyodat, kedves mérleg, de ez nem tart sokáig. Egy kis humor többet segít, mint bármilyen komoly magyarázat. Erős kisugárzásod van ma, kedves Skorpió, és ezt mások is megérzik. Ne lepődj meg, ha valaki óvatosabban közelít feléd, mint máskor. Kicsit fészkelődős nap lehet a mai a nyilasjegyű számára, mintha minden túl lassan történne körülötted. Keres valami spontán örömöt, mert attól rögtön helyre billen a hangulatod. A mai nap kedvez annak, hogy végre letudj valamit, amit régóta halogatsz, kedves Bak. Nem lesz látványos a siker, viszont annál elégedettebb leszel estére. Ma megint jól jön egy szokatlan ötlet a vízöntő számára, egy olyan, amit elsőre talán mások nem is értenek. Ettől még simán lehet, hogy végül neked lesz igazad. Ma olyan passzív-agresszív hangulatban lehetsz, kedves halakjegyű, olyanban, hogy még a semmi baj is kisebb fenyegetésként hangzik a szádból. Mondjuk hölgyek ezt azért előszeretettel tudják magas fokon űzni, na mindegy, jobb lenne nem csípőből odaszúrni mindenkinek, mert estére könnyen te maradhatsz egyedül a saját sértettségeddel.
2: Hi, I'm Medusa.
3: Hey, we're One Republic.
4: Hey guys, this is Leonie.
0: Slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Erősödik a reggeli forgalom, különösen az M1-es autópályán, viszont komolyabb fennakadásról szerencsére nem tudok beszámolni, és így van ez a térség útjairól, úgy általánosságban is, a településeken belül is egészen nyugis a helyzet, köszönhetően ez véletlen annak, hogy nyár van és hogy sokan vannak szabadságon. Ha van bármi érdemleges útinfótok, ne tartsátok magatokban, szívesen megosztjuk mindenkivel, már ha megírjátok 0620 978 978 5-ös, a segítséget előre is köszönjük.

0: állunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na gyerekek, longevity, így most, longevity, így
2: ez az új, ez az új trend.
1: Ez az új trend. Egy pécsi férfi, a világ hetedik leglassabban öregedő férfia, Hellstab Martin, így nevezik, elmondhatjuk, mert hogy ő maga nyilatkozott.
2: Tök szimpi amúgy a srác.
1: Igen, 31 éves, viszont a szervezete az 13 évesnek felel meg. Erre nyilván most Andi lecsaphatná, hogy rengeteg 31 éves férfi van, akinek az agya az 13 évesnek felel meg, ugye?
3: Igen, jól gondolod ezt.
1: Igen, de neki a teste.
2: Mert na de hogy... rengeteg 31 éves nő van, akinek meg az agya nincs.
3: Van olyan is.
1: Stúdium tér 1, ide lehet jönni meg lincselni a kollégát.
3: Törjétek el a másik kezét.
1: Én kérek elnézést.
2: De aki ezt magára vette, az jöhet.
1: Aj, gyerekek, igen. Na szóval, hogy én tényleg én kérek elnézést. Bunkó vagy, Baxi. Szóval a tanárként dolgozó 31 éves férfi egyébként egy betegség miatt kezdte el ezt az úgynevezett
2: csatok a nyomorultat.
1: Longevity életmódot, mert ugye elkezdtek roncsolódni az izületei, és emiatt csak bottal tudott sétálni, viszont már olyan egészséges lett, hogy a gyógyszerét is elhagyja. Olykor mondom, hogy miket tett ezért.
2: Ahogy csak egy mondat, hogy ez nagyon durva. Tehát, hogy ez nagyon durva emberi teljesítmény, hogy innen ekkorát tud fordítani. Uh-huh. És ez tök sokat elárul az akaraterőről is, meg az emberi szervezetről és a túlélő képességünkről.
1: Így van. Csak 8 órás időablakban táplálkozik. Uh-huh. Tehát, hogy mit tudom, reggel 8-tól délután 4-ig, vagy 10-től este 6-ig.
2: Ez élhető.
1: Napi 30 percet fut és 30 percet erősít.
2: Belefér.
1: Az szerintem egyébként egy teljesen klassz dolog. Figyel a mély alvásra. 4 órával az elalvás előtt már semmit nem eszik. Szemmaszkban alszik, teljes csendben. Tehát gyanítom, hogy az inkább akkor az este 6-ig, vagy 5-ig, vagy 4-ig eszik csak. Így jön ki nekem a matek. És hát 30 percet izzad naponta herelyegeléssel. Érjeszted.
2: Nem.
3: És ez a fékozás.
2: Az csak egy módja. Na jó, ha akarod, belemehetünk ebbe egyébként.
1: Hát,
2: de én úgy kérem, szaunázik is.
1: Na jó, de egy jó kis szauna herejegelés kombó. Szaunázni te is szeretsz.
2: Persze.
1: Hogy állsz a herejegeléssel, Ádi?
2: Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy mi a folyamat. Tehát olyan már volt, hogy dobtak a gatyámba jégkockát. Az már volt.
3: Hát szerintem ráülsz a jégre, nem?
1: Hát az a herejegelés demo verzió.
2: Na jó, de
3: nem.
2: Hogy csak úgy simán ráülsz, az nem jó, mert ugye bele is kell süllyedni, tehát valahogyan jégbe kell ülnöd, hogy tényleg az egészet lefedje.
1: Hát, vagy ha más nem, akkor egy ilyen mirelit borsót kikapsz otthon a frigiderből, aztán megy alá közé.
2: De mesztelenül képzeled a folyamatot, vagy nadrágba dugott mirelit borsóval?
1: Én bárhogy el tudom képzelni, másrészt, hogy akarom. Elsőként én úgy képzelném, hogy ilyen nadrágba dugott.
2: Kiöntöd a zacskóból a borsót, hogy a zacskót jobban körülvegye, és utána elkészíted-e még főzeléknek.
3: Jó, Istenem.
1: Te milyen vagy? Nem, hát nyílt, tehát valamilyen mirelit cuccot így bedugsz így a gatyába.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: Nálunk itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De ez miben segít? Mert azt értem, hogy a szauna után a lehűtés az az jó. De hogy a mérizatsz attól, hogyha hűtöd magad?
2: Nem tudom, de az AI-t megkérdezhetnék.
3: Hát mondjuk a herejegeléstől lehet, hogy jobban izzadsz.
2: Milyen következményei lehetnek a herejegelésnek? Kérdezd már meg a mesterséges intelligenciát.
1: De várjál, most megint az én kontomra csinálod. Te tudod, miket fog ez után adni?
2: Na mindegy. Hát, kapsz egy érdekes hirdetéseket. Egyébként meg az is lehet egy jó következmény, ha gatyába dugod, aki jobban kidudorodik. Szóval, hogy úgy lehet, hogy a csajok
1: jó,
2: számára
1: úgy
2: vonzóbb lesz.
1: Nyers szavámon annyit vesz az a réven.
3: Igen, és hogyha tökön rúgnak, akkor legalább nem fáj.
1: Más meg összemegy tőlem. Na nézzük, káros és kellemetlen problémák, fagyási sérülés, fájdalom és zsibbadás, keringés romlása, merevség egy egészen más értelemben, és átmeneti spermakép romlás. Tehát azt mondják, hogy nem jó, hogy ez főleg káros következmények, mikor indokolt, lágyéksérülés, műtétet követően duzzanat, fájdalom, de inkább ne, és egyszerre maximum 10-15 percig alkalmaz. Szóval a ChatGPT szerint túl hosszú vagy intenzív használata ennek nem ajánlott.
2: Csak ilyen kis rövid, ilyen herejegelésecske.
1: Jó, de hogyha tényleg ez az izzadás kell, akkor ennyire meg is csíphetnéd magad ott, és akkor is izzadsz.
3: De attól, hogy izzadsz, én nem értem ezt.
1: Szerintem ez a herejegelés, ez ilyen szauna utáni valami lehet, tehát ilyen hirtelen lehűtésnek egy alternatív módja.
3: Hát de szerintem nem biztos, hogy az se olyan jó, nem?
2: Én se érezném. Tehát, hogy, de meg egyébként...
3: Még nem mond már nekem, hogy ettől változott meg az, hogy ő neki...
1: Nem, szerintem...
2: Hát mondjuk a hideg vízben is kicsi, szóval ha belegondolsz, ha 13 éves ényét akarja elérni, akkor lehet, hogy így próbálja.
1: Szerintem szivatja a népet. Tehát egészen egyszerűen belerakott egy-két olyan dolgot, tudod, amit a popstároknak sem teljesítenek a Riderből. Tehát beleírod, hogy kérsz konditermet, de senki nem csinálja meg, csak a magyarok. Tehát, hogy ez is olyan, hogy erre nincsen szükség, de ha valaki most át akarja venni az életmódot, akkor őt megszivatja ezzel. Amúgy én nyomoztam, hogy ez hogyan működik ez a verseny. Nagyon izgalmas, képzétek el, hogy...
2: Ez egy verseny?
1: Persze, ez a hetedik ebben, ez egy világverseny, és nem tudtad?
2: Ja, hogy ez a longevity.
1: Igen.
2: És akkor ennek az egyik versenyszáma a herejegelés?
1: Nem.
2: Herejegelés 200 méteren.
1: Úgy fiatalítod magadat, ahogyan akarod, tehát ez teljes mértékben rajtad múlik. Van egy ilyen világhírű csávó, akinek azonos a neve a híres rockzenésszel, és ő az, aki nagyon-nagyon sok pénzt költ, mert gazdag, Brian Johnsonnak hívják őt is, és ön sok pénzét arra költi, hogy fiatalítja magát, és mindenféle módszereket talál ki. Tehát ő az, aki például bizonyította, és először bizonyította, hogy a szaunázás az a mikroműanyagok kiürülése szempontjából praktikus. Ezt is a közben derítette ki, amiközben vizsgált, hogy hogyan tudja magát fiatalabban tartani.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Végre! Közeledik!
2: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
0: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kupon beváltási nap
2: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center. Éj színesen!
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lény.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A biztonságos ellátás érdekében karbantartást ütemez át a Dunamenti erőmű. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. Vetített képes előadás lesz Oroszlányban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. A biztonságos ellátás érdekében karbantartást ütemez át a Dunamenti erőmű, tájékoztatta az erőmű társaság közleményben az MTI-t hétfőn. A Dunamenti erőmű ZRT ismertette, a gazdasági és energetikai minisztériummal közösen értékelte a villamos energiarendszer ellátás biztonsági szempontjait. Az egyeztetések eredményeként a G3 blokk eredetileg augusztus végére tervezett garanciális karbantartását átütemezik a minisztérium javaslatára. A munkák későbbi időpontban valósulnak meg annak érdekében, hogy a G3 blokk a nyári csúcs terhelési időszakban továbbra is rendelkezésre álljon és hozzájáruljon Magyarország biztonságos áramellátásához. A karbantartást a biztonságos üzemeltetés műszaki feltételeinek és a rendelkezésre álló biztonságos üzemóráknak a figyelembevételével ütemezik át, fűzték hozzá a közleményben. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a közösségi közlekedést használók biztonságérzetének növelése érdekében a főváros forgalmas járatain és metroállomásain a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ munkatársai júliusban a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság közreműködésével, tájékoztatta a BKK hétfőn az MTI-t. Az utas koordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le a kiemelt metroállomásokon. A rendőrök 212 személyt igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét, több embert előállítottak, valamint több helyszíni bírságot is kiszabtak jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt, tartalmazza a közlemény. Az akciók érintették az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamosokat, az 1-es és a 2-es metrót, valamint azok megálló helyeit és aluljáróit. Augusztus 13-án a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 17 órai kezdettel Legenda és Valóság címmel tart vetített képes történelmi előadást. A rendezvényen halálának 570. évfordulója alkalmából Hunyadi János hadvezérről, valamint a Nándorfehérvári diadalról tart megemlékezést dr. Tóth Dominik történész. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Szambó Kornél kiállítóterme, a program ingyenás. És végül sport. Milák Kristóf országos csúccsal holtversenyben a 7. helyen bejutott a döntőbe 50 méter pillangón a párizsi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján. A szám döntőjét a mai napon 18 óra 30-kor rendezik.
0: Időjárás.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként komoly és fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Buenos Morgen! Buenos Morgen!
1: 8 óra után járunk, 2 perccel mosolygós reggelt kívánok mindenkinek. Ez itt a Buenos Morgen immáron harmadik órája, és hát picit rendhagyóak vagyunk ugye ezen a héten, mert hogy Ádi pihen, és ebből az apropóból ugye a best of pillanatok közül szemezgetünk. Na és persze azért folyamatosan hozzuk például az aktuális útinfókat. Egyébként pedig azt látom továbbra is, hogy nagyon-nagyon nyugodt ez a mai reggel. Ott Biatorbágy Herceghalom magasságában azért Budapest felé némi torlódásra kell számítani az M1-esen, illetve az 1-es főúton Tatabánya magasságában úgy látom, hogy munkálatokat végeznek, ez az élő térkép információja, és ott azért ez okozhat némi nemű kisebb fennakadást, de komolyabb balesetről, dugóról szerencsére semmiféle bejelentést nem kaptunk. Ma egyébként folytatódik a klasszikus nyári idő, nagyjából 33-34 fokos csúcsokkal, a folyamatos napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, hát azért valljuk be, hogy ez nem annyira zavaró tényező, számottevő csapadék azonban nem várható, helyenként felerősödhet az észak-nyugati szél, ez pedig az arra érzékenyeknél némi nemű fejfájást okozhat. Folytatódik a Buenos Morgen, tartsatok velünk!

Smorgel. Együtt könnyebb túlélni a reggelt. Ébredj velünk minden hétköznap. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Nagyon cuki, ezt hallottuk, így nagyon cuki. Úgyhogy biztos, hogy valami állatos téma lesz, mert Andit ismerve, Andi olyan,
2: csak mint csak állatokra mondok ilyet, hogy de cuki.
1: Emberekre nem, igen.
3: Ő a nagy hazavívő, a nagy állat hazavívő család sarja, tehát jó, olyan állat, amit az ő családja nem vitt még haza, az nem állat.
1: Igen, tehát ez csak egy zárójeles megjegyzés, ugye tegnap előtt itt bent volt velem Nia, aki képes fél napon keresztül cuki állatos videókat nézni, és ebből legalább 10-et meg is kell néznem. Tehát, hogy így jön, és akkor apa, csak ezt nézd meg, és általában cuki kutyás videók. Kutya lesz?
2: Nem.
3: És tényleg cuki? Tehát, hogy tudsz őszintén cukulni Niával, vagy egy idő után már azt mondod, hogy aha, megint kutya.
1: Figyelj, én eredendően cuki vagyok.
3: Hát nyilván te igen, de hogy amit mutat kutyába.
1: Tudok azonosulni vele, igen, tudsz. Abszolút. Na, milyen állatot hoztál nekünk, Andi?
2: Én is tudok amúgy a kutyákkal, mindig én is lecuk. Na, szóval ez egy kis csikó, akiről most szól ez. Hát azt még anyu nem hozott haza, de hát ami késik, nem múlik.
1: Pedig igény lenne.
2: Ha találkozik az utcán egy sérült csikóval, lehet, hogy az a vinném.
3: Mikor gyűn a cirkusz tatabányára, ezt kéne összeraknunk.
1: Igen, figyelj, van nekünk
2: mondjuk
1: egyébként.
2: A Duda nem tudom, mennyire örül egy kis csikónak, de...
1: Figyelj, van nekünk egyébként egy drága törzshallgatónk, 1000 éves törzshallgatónk, jóban vagyunk a rádió kívüli, Csikó, becerémre hallgat, Csikókába hallgatsz minket, akkor tessék Andinál, Andi anyukájánál jelentkezni, hogy vigyel haza.
3: Meddig Csikó egy csikó? Tehát a csikó az ilyen fél lóig csikó?
1: Fél lóig?
3: Hát, hogy egy méretben, tehát a...
1: Ja.
2: Tehát, hogy ilyen kb. Így, hogyha a szék magasságban.
3: Hozzám képest a Roland csikó?
1: Igen.
3: Tehát akkor egy ekkorát hazavissza.
1: Jó, tehát engem hazavihetne Andi anyukája.
3: Jó, oké.
2: Hát nem állva, de amúgy...
3: De mi ebben a konzt?
2: Mindegy, ez nem lesz, hogy se jobb, akartam másképp mondani, de rájöttem, hogy úgy se jobb.
3: Ez itt a Roland, nem állva.
2: Térdelve.
3: Állva is lehet látni időnként, imittam ott, de nem ajánlom. Na, de hogy...
1: És a zsugél egyébként,
2: könnyebben beidomítható, mint egy csikó.
3: Srácok, nem tudom, hogy megszűnt-e már a zenem hálát. Tehát, hogy még óvatosan.
1: Most tulajdonképpen én egy cuki házi állat vagyok.
2: Karika, most csak az állatokról beszélgetünk.
3: Jó,
2: már.
3: világos. Akkor most várjál, de mi abban a kunszt, hogy hazavisz valaki egy csikót? Tehát nyilván van farmjó, pajtájú kéne.
2: Azért, mert nem fogadta el az anyukája a kis csikót, és akkor mivel még különleges bánásmódot igényel, ezért hazavitte.
1: Én is.
3: Na jó, de akkor gondolom, van egy istáló, egy farm, meg ilyenek.
2: Nem, otthon van benne vele a házba.
3: Mi?
2: Cipeli az emeletre is, hogy együtt tudjanak aludni.
1: Ja, hogy panelba viszik föl.
3: Hát panel csikó.
2: Nem, szerintem ez egy kertes ház lehet, tehát hogy így a videóból...
3: De akkor minek viszi föl az emeletre?
2: Hát, hogy ne legyen egyedül, hát most én nem hagyok lenne egy csikót, hogy ott garázzálkodjon, hát ott legalább tudja felügyelni.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: Light Session.
1: Light Session.
0: Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig.
1: Este 7-től 9-ig.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
4: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy Csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Roland, te hogyan emelnél fel egy csikort?
2: Én mondjuk lent aludnék vele, inkább.
3: Én baromi nehezen.
1: De tényleg, hogyan emeljünk fel egy csikort?
3: Fizikálisan sakja vagyok.
1: Az van.
2: De csak felnoszogatnád.
3: Felcsalogatnád, igen.
1: Répával.
3: Hát, igen.
1: Asszonyt is így, nem? Ugyanaz a módszer.
2: Kíváncsi vagyok, melyik jönne inkább föl.
3: Melyik lenne nagyobb kihívás.
1: De várj, ezt azért nézzük át, mert ugye a nyulat, azt úgy kell fogni, hogy így hátul megfogod a marjánál, vagy nem tudom, minek hívják azt, ahol megfogod, és úgy tartod, és csomóan beszóltak, hogy hogy fogom a nyulat, pedig azt úgy kell egy csikót, nem tudsz ott megfogni, tehát akkor...
3: De nem. Megtudsz, hogy biztos, hogy nem emeled fel a szócér.
1: Ne a lábánál, vagy a nyakánál emeld. Én valahogy így hátra dobnám
2: hát
1: a hátamra a két láb.
2: Középen?
1: Én aláhajolnék, és körém fogném a két lábát, és úgy vinném. A legbiztonságosabb a ketten...
3: Oldalról, várjál, így alányúlsz, az egyik az ott a mellkasánál hasán, de a másik kézzel hova nyúlsz?
1: Az a kérdés, hogy ez...
3: legalább jól meg lehet markolni.
1: Kancsikó, tehát van rajta fogantyú, vagy nincs?
3: Kancsikó.
2: Van rajta fogantyú, vagy
1: a legbiztonságosabb, ha ketten vagytok, az egyik kéz, kar menjen a mellkas alá, az első lábak mögé, a másik kézkar a fara alá, a hátsó lábak elé, szorosan a testedhez tartva, egyenletesen emeld, rövid ideig nyugodt környezetben, figyelj arra, hogy ne rúgjon és pánikoljon, na, hogy pont erre fogok figyelni.
3: Arra figyelsz, hogy te ne pánikoljál.
2: Jó. Ja, várjál, tényleg panel lakás, a negyedik emeleti lakás.
1: Na, Franko, fölviszem a nyugodt csikot, fölviszem a negyedikre.
3: Ahol végig nyugodt lesz a négy emelet során. Alig, negyedikre alig bírok fölmenni, amúgy is.
2: A szomszédok, ahogy végignézik, hogy cibálod a csikót. De ha már amúgy megtársasáz, hát csak behívom a szomszédot, hogy segítsen fölvinni a csikót, nem?
1: Elnézik, de föl kéne hozni a csikót.
0: Buenos Morgan, mindegy.

0: állunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Jó, oké, fölvétel a csíkod, de akkor ott még vannak problémák, tehát ugye még egy macskát meg tudsz tanítani szobatisztaságra, szerintem egy lovat nem?
2: Hát... És azért... Én se gondolnám amúgy, és az pottyant mindenhova.
3: Hát meg mekkorát gyerekek, szóval, hogy most így azért...
2: Jó, egy csikó lehet kisebbet.
3: Akkor is. Az akkor is túl sok.
1: Hát nyilván raksz rá pelenkát, vagy valamit, nem?
3: Hát otthon. De hogy? Miért mekkora? Szerinted van akkor a pelenka, ami jó, jó egy csikóra?
1: Hát a lovasszekereknél is van olyan, hogy mögé raknak egy ilyen lavort, hogy abba pottyantson.
3: Én nem tudom, én utoljára, én lovaskocsikáztam nemrég nyaraláson. Ott egyébként a frankon az utcára, szóval, hogy ott úgy...
2: Hát általában úgy szokott lenni.
1: Hát tényleg azt csináljuk, mint ami a tegnapi témánál, hogy a teraszpónit, hogy kifele rakod a farát, és akkor befele megeszik. Tehát, hogy így be tudod állítani jól.
2: Mondjuk a kis csikót, ezt ki tudod még rakni egy például akkorára, mint az enyém. Kittinél már habzsidőzsi lenne. Tehát, hogy azért oda még ki tudod rakni, hogy jól elférjen.
3: Kivágsz egy lyukat, ott az egy ilyen kis lyukat, és oda beállítod, pontosan oda célhozzál.
1: Láttam róla videót, egyébként ott kajál a konyhában, nézi, hogy főz a gazdája, meg ott teszik a tányérból. Értem én, de most nézzünk már bele a helyzetbe egy kicsit, Andi, te nagy állatbarát, hogy ez jó ennek a lónak?
2: Hát fogalmam sincs, egyébként szerintem én nem vinném haza. Bár lehet, hogy azért vitte haza, hogy ne bántsák, mert lehet, hogy bántották volna a nagyobbak, nem tudom, mert az, hogy most nem fogadja el az anyja, az oké, hát most külön rakják tőle, és akkor külön lehet etetni. Tehát én azt gondolom, hogy éjszakára ott lehet hagyni a rancson, hogyha esetleg mondjuk, úgy van, tehát nem gondolnám, hogy bármi baja lenne.
1: Relatív kevés természetes ellensége van egy csikónak a negyediken. Tehát, hogy ezt be kell látnunk.
3: Relatíve a negyediken a csikónak a természetes egy mondatban is bajos, ahhoz hatol össze.
1: Igen. Fürdetni is tudod, mondjuk az sem annyira rossz. De
2: nekek... Hát de a természetes közegéből kiszeded.
1: Mi a legfurcsább állat, amit panelban láttatok, vagy hallottatok róla? Ugye nekünk, én mindig mesélem, nekünk volt a kígyós, pókos, leguános, felső szomszéd, a videótékás, az volt még ilyen. Akkor én hallottam a panel disznóvágásokról, olyat nem láttam soha, de állítólag teraszon tartottak kocát, és kádban vágták.
3: Kis malacot
2: ja, is volt. Istenem,
3: kis malacot én láttam, Istenem. De az kutyaként viselkedett.
2: Ez a, hát de ez az a... más, igen, ott igen. Őket be is lehet tanítani amúgy, mert okosak.
3: Ez a vietnámi csüngő hasú vagy mi. Tehát, hogy de az aranyos volt egyébként. Igen. Hát figyelj, én panelban ennél extrémebb állatot nem láttam, mármint tényleges állatot, csak állatként viselkedő embereket láttam.
2: Kecskét.
1: Vadászgörény.
3: Kecskét láttál?
1: Kecske panelban?
2: Hát nem csak láttam, hanem nálunk volt kecske, de csak úgy, hogy a...
1: Ne ezt meghallgatom.
2: Igen? Öcsém apukája foglalkozott régen állatokkal. Aha. Tyúktelepe is volt, meg na mindegy, szóval egy csomó állat. És született kis kecske. És hát én szeretem nagyon a kis kecskéket, és akkor hoztam mutogatóba, hogy megnézzem, hogy milyen. És aha. Akkor felhozta a panelba, és akkor ott voltak egy darabig. De aztán elvitte őket, tehát hogy nem maradtak ott. Viszont a nagynéném ő megmesélte, hogy mentek ilyen házlátogatásba, és ott tényleg valóban kecskékkel éltek bent a...
3: És csak a kiskecskéket szereted, vagy a vénkecskéket is?
2: Csak most... a kiskecskéket.
1: Megnyalja a sót.
3: Pedig mindegyik megnyalja a sót.
1: De most ehhez képest az, amikor a balatoni nyaralásunkon egy hétig nem fürödhettünk, mert a fürdőkádban pontyok úsztak, az ehhez képest mafu.
3: Az biztos. Hát jó van, figyelj, állati jó sztori volt. Szerintem mindenki vonja le a maga következtetését. Ha ismertek esetleg ilyet, drága hallgatók, valami extrém állatot láttatok már, vagy tudtok ilyet, hogy valaki ilyet tart lakótelepen, akkor írjatok 0620 978 978-at.
0: Buenos morgen, minden

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Sporoljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
5: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút! Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulnak az ivóvízhálózatok. Somogyi házi sertésállományban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét. Nyílt nap lesz a komáromi brigéciói légiótáborban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be a közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közmű szolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízvesztességet csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, tette hozzá. A pályázati felhívás részletei a pályázat.gov.hu oldalon érhetők el. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspest is jelenlétét erősítette meg Somogy megyében. A fertőzést egy mintegy 1850 házi sertést számláló Lakócsai állományban igazolták. A szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. A Nébih MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a telep Magyarország fertőzött besorolású területén található. A térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust. Az érintett Lakócsai gazdaságban lévő állomány felszámolása folyamatban van, a fertőzés eredetének és az esetleges további terjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás zajlik. A komáromi brigéciói légiótábor idén augusztus 12-én 17 órakor tartja nyílt napját a Szönyben található helyszínen. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket. És végül sport. Tóth Anna kisebb meglepetésre nem jutott tovább az előfutamból a 100 méter gát mai elődöntőjébe, melyben így egyedül a kiemelt kozák Luca képviseli majd a magyar színeket a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 100 méter gát elődöntőjét a mai napon magyar idő szerint 21 óra után rendezik.
0: Időjárás.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként gomoly és fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

negyedik, vagyis utolsó órája. Én ugyebár ezen a héten egyedül tartom a frontot itt a stúdióban, Ádi pihen, de én azért hozom nektek a legfrissebb infókat, megspékelve az emlékezetes best-of pillanatokkal. Az M1-esen látszik, hogy jelentősebb a forgalom, mint a korra reggeli órákban, de továbbra is csak Herceghalom térségében van némi nemű torlódás, az sem tűnik igazán jelentősnek. Rendőri jelenlét Kocs Arany János utca, az élő térkép beszámolói alapján, ott tehát kint vannak a rend éber őrei, illetve Jánostól megkaptuk, hogy rendőri jelenlét a 13-ason. Köszönöm szépen, ha van még útinfótok, jöhet. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös, és akkor hozom ebben az órában is a best of pillanatokat.

0: állunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Megkérdezték a gimiseket, a 17 éveseket, hogy mitől félnek ők a legjobban, és hát mindig én erre azért mertem volna nagy összeget tenni, nem az érettségi volt az, amit leginkább emlegettek.
2: Melyik tanárt említették, a matek tanárt?
3: Ja, igen.
1: Jaj, tényleg a jövő heti matek doga. Nem, képzeljétek el, hogy a friss felmérés szerint a kamaszokat ugyanúgy foglalkoztatják már a felnőtt élet kérdései. Több mint 220 diák vett részt a felmérésben, és csak minden harmadik válaszadó nevezte meg az érettségit, vagy a felvételit a legnagyobb félelmeik között. Sokkal jobban aggasztja őket a jövőbeni megélhetés, a saját otthon megszerzése és a stabil munkahely kérdése.
3: Hát ez a mai világban mostam azért az egyhúszér, de nem olyan...
1: Nem meglepő, ugye?
3: Igen.
2: Jó, de ugyanakkor szerintem izgalmas. Nem tudom, annó ti ezzel hogy voltatok, vagy ezen mennyire aggódtatok, de tényleg nem ilyen dolgok foglalkoztattak. Nem. Engem olyan szinten maximum, hogy volt egy álmom, amilyen munkaszinten álom volt, és amit el akartam érni, és ott azért volt bennem egy para, hogy vajon sikerül-e vagy nem. De megélhetési szinten azért ennyire nem volt necces, mint ahogy most aggódhat valaki.
1: Engem
3: nem nagyon gondoltunk bele szerintem ebbe.
1: Nem, akkor... szerintem se. 17 évesen engem a csajok érdekeltek leginkább.
3: Hát ezt mindjárt gondoltuk.
2: Hát az meg kell a pénz.
3: De attól nem féltél, nem?
1: Csajoktól nem féltem. Akkor már nem. Addigra már jutott arra a potra, hogy már nem féltem tőlük.
2: Az én időmben, vagy a mi időnkben szerintem kicsit így elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ne tanulj tovább. Nyilván, aki szakmát, az szakmát, aki egyetemet, főiskolát, az egyetemet, főiskolát, de ma már nagyon sok ilyen autodidakta önképző van, illetve nagyon felkapott lett ez a kevés munkából sok pénz dolog, és értem én, hogy 1000-ből egynek összejön, de a többi 999-et senki nem mutatja. Ezért ilyen nagyon csábító tud lenni a dolog, és aztán nagyobb a padlóra esés.
1: Igen, mert ugye mi van leginkább szem előtt? Ugye tényleg az influencereket látják, tehát ezeket a dolgokat, és azt látják, hogy hát nem feltétlenül kell papír ugye ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Most mondom ezt ilyen tényleg brutálisan leegyszerűsítve, de rengeteg kamasz tényleg ennyit lát a világból. Igen. Például az interneten keresztül. Aztán utána, amikor kikerül a való világba, az életbe, akkor azért megtapasztalja, hogy ennél sokkal bonyolultabb minden.
2: Igen, és papír nélkül lehetsz te Majka, de lehetsz Tóth Gabi is. És nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
1: Azért ez de szép kép volt, gyerekek.
2: Igen, nagyon nem volt, mindegy.
1: Igen. Szóval igen, egyébként a diák többsége optimistán várja a jövőt, ez egy jó hír szerintem a felmérésből. Minden negyedik válaszadó az egyetemi éveket várja a legjobban, mondjuk meg tudjuk érteni. És képzeljétek el, hogy a klímaváltozás, a nemzetközi helyzet, meg a társadalmi bizonytalanság is visszatérő témák voltak.
2: Aha, ez is nagyon érdekes, hogy egy mondjuk azt, hogy környezettudatosabb generáció jön, vagy lehetséges, hogy csak úgy mondják?
3: Reméljük. Egyébként egyre több iskolában van most, egyre több iskolában foglalkoznak ezzel a témával, meg ugye vannak szelektív gyűjtőik is, tehát, hogy ez szerintem tök jó ötlet, hogy a diákokat meg a gyerekeket rászoktassák erre.
2: Nem ez érdekel. Jelentkezzen nálam egy tatai iskola, akik megmentettek már egy bálnát. Tegyetek valami tényleg.
1: Jaj, te.
3: Nem, de hát itt kell elkezdeni.
0: Buenos morgen, minden hétköz

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Mi ott hoztál nekünk, Andi?
2: Na, hát nem tudom, a múltkor aztán beszéltünk arról, hogy Dubajban vagy hol fognak ugye ilyen kifejezetten nőknek lévő strandot kialakítani.
1: Igen.
2: És egyébként képzétek el, hogy Triestben, amúgy ez nem újdonság, hogy külön vannak szeparálva, mert van egy olyan strand, ahol van egy fal. És a fal egyik oldalán a férfiak vannak, a másik oldalán meg a nők.
3: Húzzuk el a falat.
1: És vannak ilyen lyukak a falon, vagy ez nem olyan fal?
2: Nincsenek lyukak, és várjál, mert most ott veszekedés alakult ki.
3: Mi a falnál?
2: Nem, hanem az egyik részen, a férfi részen. Ugyanis Milánóból érkezett oda egy pár, akik hát nem akartak külön strandolni, és ugye a nő is a férfiaknak kijelölt strandon kezdett el ott hát strandolni.
3: Örök kérdés, hogy ilyenkor melyiket választod, tudod, amikor a kislányoddal mész nyilvános vécébe, amikor még kicsi, hogy akkor bementek inkább a nőibe, mert az téged férfiként érdekel, vagy bementek a férfiba, de hát a férfi vécében több durva dolgot láthat, mert ugye ott nem mindenki fülkékben van a piszárok miatt. Tehát ugye ez az örök dilemma, hogy akkor a nő megy a férfi oldalra, vagy a férfi megy a nő oldalra.
1: Andi küldött
2: nekem
1: nemrég erről.
2: Igen, küldtem ezzel kapcsolatban egy témát, majd beszélhetünk róla, jó. Mert amúgy érdekes ez a helyzet, ami ott kialakult ezzel kapcsolatban, de amúgy pont ez volt a benne a lényeg.
3: De és akkor a nő megy itt a férfi oldalra, szerintem nem lett volna kisebb baj, ha a férfi megy a női oldalra?
1: Nem tudom, szerintem lehet, hogy ő sok hupikék törpikéket nézett, és akkor most úgy érezte, hogy ő lesz a törpilla.
2: Lehet egyébként, hogy azt gondolták, hogy ott nem lesz majd veszekedés, mert szerintem a nők előbb kezdenek el veszekedni ilyen helyzetben, mint mondjuk a férfiak. Tehát jó. A férfiakat nem feltétlenül gondolnám, hogy zavarja, hogy mondjuk ott van egy nő a strandon. De mégis ez történt, ugyanis az egyik helyi úriember ott elkezdte nekik mondani, hogy hát ez így nem szabályos, és el akarta küldeni ugye a hölgyet, de hát ők meg természetesen ott akartak maradni, és azt mondták, hogy a városotok nem olasz, otromba szexisták vagytok, szégyeljétek magatokat.
3: Ez így korán. Egyébként csepeliek voltak az illetők, nem? Honnan?
2: Biztos, mondom, hogy Milánóból jöttek. Milánóból jöttek, igen.
3: Persze, Milánó, Velence, csak a tó.
1: De a felmenők azok csepeliek voltak, igen.
3: Betoljok.
2: Na, hát végül egyébként a strand dolgozóinak be kellett avatkozni, mert hát olyan heves vita alakult ki, és hát végül aztán távoztak, de amúgy képzétek el, hogy a belépőjegyet is visszafizették nekik.
3: Milyen kedvesek, de honnan a viharból tudták, hogy ez egy nő? Nem takartak ki a műbajusz a bikinit, vagy mi?
2: Hát vagy kellett volna műbajusz?
3: Na, hát tényleg ez sértő feltételezni valakiről, hogy ő nő.
1: Ja, hogy 2026-ban, igen,
3: persze.
1: Az ellenkezőjét állítja, de nem állította az ellenkezőjét.
3: Egyébként a férfi strandokon, vagy a sima strandokon is rengeteg férfit látok, akinek jól állna a melltartó.
2: Vagy lehet, hogy szüksége lenne rá. Nem biztos, hogy jól állna neki, de
1: indokolt lenne.
2: El tudnád képzelni.
3: Tehát a bikini nem feltételezi, hogy nő vagy. Már a mai világban.
2: Hát gyerekek, én egyszer láttam tangában férfit a strandon.
1: Ja, hál' Isten,
2: annál rosszabb látvány nincsen.
3: De mikor, Anni, mikor láttad meg a Rolandot?
1: Most strandoltunk mi együtt.
3: Azt a,
1: nem kívántad meg, de van egy jó kiállású pasik?
2: Nem, és ráadásul az a tanga is olyan volt, mintha az egy rendes tanga lett volna. Tehát, hogy ilyen
3: veletek
2: nagyon
3: olyan még nem volt,
1: hogy lehet, hogy ez egy női volt.
3: Veletek olyan még nem volt, hogy elmentetek a strandra, mindent bekészítettetek, ott volt a füles rejtvénykatalógus, a rántott hús,
1: csak a tangán maradt ott
3: a minden, de nem vittetek fürdőnadrágot.
1: Úgyhogy maradt a tanga.
3: Hát akkor bemész a sugatyában?
1: Hát nem.
2: Hát figyelj, végül is ti bemehettek szerintem. Inkább én nőként nem mennék be fehér neműbe. Vagy hát nem vetköznék le fehér neműre.
1: Pedig arra lenne igény.
3: A most, ami rajtad van a alsónadrág, az vállalható egy strandon?
1: Szerintem igen.
3: A Mickey Egeres? Ez melyik?
1: Nem, ez most a
2: kacsás.
1: A mini Egeres.
3: Rajtam az elefántos van. És...
2: aminek csak középen van egy olyan...
1: Az videó
2: látod, az vicces.
0: Buenos morgen, minden

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Velem már olyan volt, hogy ott a használt tárgyak szekcióban keresgéltem, és találtam is olyat, ami jó volt. Vagy mi ez nem használt tárgyak?
2: Úristen.
1: Az ilyen elhagyott.
3: Talált
1: tárgyak azok, aha.
3: Használt tárgyak.
2: Úristen, Ádi.
3: Most nagyon csalódott benned, Andi.
2: Fihet, úristen.
3: Rata, most egy színű fekete boxer van, tehát ebbe be tudnék menni. Az olyan lenne, mint egy fürdőnadrág. Igen, hasonló. Anyaga mondjuk kicsit más.
1: Ez kellett neki.
3: Ez nem látszik át.
2: De ilyen sejem.
3: Nem sejem. Ha megmutatom a lesen kívül.
2: Csúszol, csak be is tudsz csúszni.
3: Jobban siklik?
1: Ez kellett Andinak, hogy összeomoljon a világ. Annyira igyekszem már hetek óta, pont ez.
2: Azt hát, hogyha azt általcsó ízét van, jött, amit a fővet valaki más előtt.
1: Wellness szalagban azt kimossák.
3: De hogy mossák ki? Miért mossák ki? Ha talált fürdőnadrágot, miért mossák ki?
2: Aztán utána meg mehet a nemi gondozóba, elkap valamit.
3: Várja, azt majd jövő héten meséli.
1: Jó, tényleg. Találós kérdés rovatban.
2: Vajon nagyon izé ficereg a székben, akkor tudjuk, hogy miért.
3: Majd úgy fogja kezdeni, hogy nem velem történt, de tudja valaki, hogy mik ezek a piros pöttyök.
1: Ezt a kis pörsenést kéne kikezelni.
2: A haverom haverjának a...
3: Nem szeretném ecsetelni, de véletlenül szükséges lesz.
1: Erre jó a vietnámi balzsam.
2: Az csípni fog.
3: Az csíp, ja.
1: Na, visszatérve az alaptémához.
3: Tehát, még jobban összemegy az alasz, majdnem.
1: Tényleg az van, hogy van egy fal, és a falnak az egyik oldalán a nők, a másikon a férfiak, de a kasszánál őt beengedték a nővel. Tehát, hogy úgy látszik, nem, hogy a strancsa dobta ki.
2: Nem, szerintem ez külön lett. Én nem láttam egyébként, nem tudom, nem kerestem rá, hogy ez hogy néz ki, de hogy állítólag már évek óta ott van ez a fal, és ugye már többször volt erre igény, hogy lebontsák, de aztán végül is nem tették meg. De szerintem ez úgy lehet, hogy van külön egy pénztár, és akkor utána indul a fal, és akkor mindenki megy a maga.
1: Oké, bemész, azt nem lehet, hogy mondjuk külön strandrészen vagy, de összeúztok középen? Tehát biztos, hogy Balatonon is be lehet menni, igen, ugye, fizető strandra.
2: Igen, azt írják, hogy a nők meg a férfiak találkozhatnak bent a vízben.
3: Hát akkor nem is értem.
2: Én se értem, tehát gondolom sokan ezért akarták lebontatni, mert hogy konkrétan semmi értelme nincs az egésznek, de hogy...
3: Lehet, hogy itt valamelyikük nagyon féltékeny volt, tehát hogy a csaj a pasira, mert
1: de
3: hogy ilyen jó...
1: De bemész a pasik közé, és féltékeny vagy?
3: Ez az, akkor
2: de
3: nem is értem.
2: Igen. Na,
3: akkor
2: ugye,
3: pláne nem értem.
2: Nincs. Ennek
1: pont
2: sem.
1: Ez a kérdés. Hát az lehetne, hogy ugye bemegy a pasik közé egy csaj, és akkor arra a pasira féltékeny a többi pasi, hogy neki van csaja bent.
3: Vagy neki egyáltalán van csaja. Igen.
2: Ja, igen.
1: Na, ott bámulnának. Ja, mert lehet, hogy itt ilyen lúzer informatikusok vannak, nem? Akinek nincs csajuk, ez teljesen mindegy.
3: Már azon lesokolódtak, hogy itt egy nő, aki nem pixeles.
1: Igen, nem értik a dolgot. Ha most azon gondolkozom, hogy mikor éltem utoljára ilyet, talán egy ilyen, amikor már diszkókorszaknak már egy teljesen vége volt, egy ilyen lepukkant balatoni diszkóba láttam olyat, hogy 20 férfi és egy nő táncoltak. Tehát, hogy ilyen helyeken mindig nőből van hiány, de mondjuk az öcse is bevállalós, te átmennél? Tehát, hogyha mondjuk ebbe a helyzetbe keverednél, és azt mondaná a pasit, hogy na gyere, menjünk be, most ide megyünk, mert együtt leszünk itt.
2: Nem. Én nem mennék be, én nem akarnék ilyen veszekedést kirobbantani. Másodszor meg most miért ne lehetne külön strandolni?
3: Meg hát érted, pont az Andi, aki utálja, hogyha bámulják. Hát ha ő lenne az egyetlen nő a strandon, akkor kit bámuljanak? Hát miért a pasik?
1: Jó, rólad, és te a túloldalon, tehát bemennél, mert akkor itt lehet
2: hogy
1: az,
2: hogy... Hogy ne menne be?
1: Ha
2: te, hát lennél, nem már.
1: Ha te lennél az utolsó férfi...
2: Azt sem tudná hirtelen, ahova nézzed.
1: Eljátszanád, hogy vak vagy?
3: Azt nem, de azt igen, hogy zavarban vagyok.
1: Menne a tipi-tapi. Csak a vakvezető kutya kell meg a botod. De ez úgyis nálad van.
3: És közben Stevie Wonder dalokat dúdolnék, ugye? Én be, persze, bevállalnám.
1: Menne a Roland a kis napszövegében is így botorkálna.
3: Meg fognám a kis fehér botomat, ugye?
0: Buenos Morgan! Minden hét

0: Kettő perccel járunk 3:40 után, ez pedig menthetetlenül azt jelenti, hogy bizony véget ér a Buenos Morgan. A folytatásban Tomi érkezik a koktéllal, nyereményjáték ma is, szingli partis belépőkért. Érdemes tehát Tomit hallgatni 10-től egészen 3-ig, utána pedig visszatérek a beattel, a délután ritmusával 3 óra és 5 óra között. Úgyhogy csak néhány óra erejéig búcsúzom, Buenos Morgan pedig holnap reggel 6-tól legközelebb.
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makedgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lé...
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok, ismét a teljes vonalán jár a ráckevei hév, már több mint 20 ezer hektárt pusztított el egy erdőtűz Andalúziában, átadták Nyergesújfalu új erdei futópályáját. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A mai naptól ismét a teljes vonalán közlekedik a H6-os hév, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint a társaság saját forrásából újult meg a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom között található műúti útátjáró, valamint megújították az ahhoz kapcsolódó vágány szakasz teljes szerkezetét is. A felújítást követően megszűnik az itt érvényben lévő óránkénti 30 km-es sebességkorlátozás, így ezen a szakaszon ismét 60 km-es sebességgel közlekedhetnek a hévek, közölte. Már több mint 20 hektárt pusztított el az andalúziai Niebla közelében tomboló erdőtűz, közölték a hatóságok. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak, akik már 5 napja dolgoznak a tűz megfékezésén. A lakott területek védelme érdekében a katonai vészhelyzeti egységet is mozgósították. Az oltási munkálatokban 600 szakember vesz részt 169 földi és 23 légi járművel. A hétvégi kitelepítések után elővigyázatosságból újabb falvakat evakuáltak a környéken, így már mintegy 700 embernek kellett elhagynia otthonát, és a kijelölt ideiglenes befogadóközpontokban vagy rokonoknál, ismerősöknél megszállni. Augusztus 7-én pénteken ünnepélyesen átadták Nyergesújfalu új erdei futópályáját. A város második rekordtámborítású futópályája különleges környezetben a nagymúltú IASZ pálya körül várja a sportolni és mozogni vágyókat. Az új létesítménnyel olyan sportolási lehetőséggel gazdagodott Nyergesújfalu, ahol a természet közelsége és az aktív kikapcsolódás egyszerre kap szerepet, írja a dorogimedence.hu. És végül sport. 22 csapat, 18 nemzeti válogatott és 4 klubcsapat, több mint 120 versenyzője áll rajthoz csütörtökön és pénteken a Nations Cup Hungary elnevezésű ifjúsági országúti kerékpáros világkupa versenyen, amelynek első szakasza Tokajból indul csütörtökön. A viadal a 12 fordulós sorozat utolsó két állomása lesz. A mezőn csütörtökön a Tokaj és Ibrány közötti mintegy 90 kilométeres szakasz teljesíti, majd pénteken Vásáros Namény környékén egy 136,5 kilométeres etap zárul a sorozat. Évsik Róbert, a Magyar Kerékpáros Szövetség júliusban megválasztott elnöke, a hétfői tokai sajtótájékoztatón kiemelte, a magyarországi verseny 7. alkalommal szerepel a világkupa programjában. Hozzátette, a sorozat jelentősége az utánpótlás szempontjából különösen nagy, mivel az U19-es korosztály versenyzői nemzetközi mezőnyben mérhetik összetudásukat.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan többször megnövekedhet a felhőzet, de zömében napos, meleg idő várható. Csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jó, ide van, a játék tovább folytatódik, a Singli Partisra gondolok. Na, hello, Buenos Morgan, ki koktél belköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Zsuma, jó sok zene, Bulvár Csokor, és persze Tamás Zany, Manuel Valmarral, The Script, a Purple Disco Machine, és a The Magic Ian pedig most kezdésként jön az All My Life, Rádiózelem!

never let me go. Zayn Malik alias Zayn, és a Die For Me volt a tiétek az idei évből, szállítottam. Ez itt a koktél, üdv neked! Kereken 5 órában hozom a legjobb dalokat, és mindezt megspékelem természetesen kevés dumával, no és szingli partis játékkal. Nincs más dolgod, mint a következő órától figyelni, hiszen 2 órán keresztül az óra dalát keressük. És ha valaki elmondja, hogy az előző megszólalásomban hányszor volt az, hogy óra, na annak is adok egy páros belépőt. A részletek nem sokára, addig viszont Bulvár Csokor, benne Dr. Béres, no mit szóltok hozzá? Az elkésett lépés, hátralépés. Egy szomáli mondás a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd a memóriába, kell, akkor vedd elő. Én így teszek Leoni dalával, jön a Sophie and the Giants, Lady Gaga, na meg Alexander Stan. Kezd az It's My Life, hozom csak slágerek közt. It's

Tony, és persze, hogy a Faded Love volt a tiéd 5 évvel ezelőttről kaptad. Koktél, ha már 5-ös 5 órában, Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy. Még egy 5-öst mondok, jó? Ez pedig a 35. Mi ez vajon? Nem centi? Nyugi, nem centi. Hanem Celsius fok. Na ennyit mérettek ma maximálisan, néha napocskával, néha felhős idővel, de az tuti, hogy erős UV-sugárzással, úgyhogy a kánikula tovább folytatódik, viszont az északnyugati szél, ami feltámad, talán egy picit hűvösebbé teszi. De hol az eső? Könyörgöm, azt akarok esőt. Na és akarok bulvárcsókrot, nem sokára Dr. Béressel, addig egy újdonság, Sophie-Lis Baxter és Disco Bambino közöse, na meg bocsánat, ott van Neil Rogers is, Charlie Puth és Jan Kukkal, itt lesz Peggy Goo újdonsága, Avicii és Nicholas Rust, Fallon pedig a kereskedelmi szünet után szórakozik.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok, és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
4: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Disco Bambino, Neil Rogers és Sophie Ellis Baxter újdonságot hoztam, nekem nagy kedvencem most. Dancing Without You, így a dal. Csak slágerek közt hoztam, ne ez a koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, 3 óráig tölthetjük együtt az időt a következő órától már a játékkal. Most viszont a Bulvár Csókorral benne Dr. Béres, azaz Béres Attila. Képzeljétek, nem pihen. Ha azt gondoltátok, hogy a doktor csak a stúdióban és a Balatonparti fellépéseken izzasztja meg a népet, akkor baromi nagyot tévedtek. A héten felbukkant ugyanis egy premier előtti Disney vetítésen, de kapaszkodjatok meg, nem egy titkos románccal az oldalán. Egy igazi apa-fia délutánt tartott, és megmutatta a tündéri kisfiát Olivért. A büszke apuka elárulta, náluk a mozi és a foci az fix program, sőt a mesék segítik át őket a nehéz családi gyászidőszakokon is. Hát nem olvadtatok még el ettől. Egy igazi macsó rapper, aki legbelül egy vajszívű családapa. És emellett baromi jó, hogy itt van a zeneiparban, mert hogy például a következő dalt is neki köszönhetjük. Jön a Swish Disco és Tones & Die közös Regálili Szarával, a New Level Empire és Dr. Béres nótát pedig most hozom nektek. Csak slágerek közt itt az Amíg tart a nyár!
1: Szevasztok, ő a Dr. Béres, én pedig a Nyúl a New Level Empire-ből.
2: Szevasztok, én a Dr. Béres.
3: Éled, veled az egekig éred.
2: Ez egy új szint, hallgassátok Amíg tart című dalunkat, és amíg tart, addig táncoltatok, mert mi mindig veletek vagyunk.

0: így nyugi, a következő órától például már a Single Party-s játékkal. Tessék fülelni, páros belépő a tét. Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom az órát Kungs és Boys Noise közösével. Na ilyen lesz a Getaway!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Végre! Közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja Vértest Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértest Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
1: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
4: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
3: Vértest Center. Éj színesen!
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Az Egyesült Államok már 175 ezer vízumot vont vissza, faápolási munkálatok kezdődnek Esztergomban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket itt Taler Andreától hallják. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A beruházás célja a miniszter közlése szerint, hogy az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jön létre, a Vácon és Szobon át egészen az országhatárig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelo szakaszok tovább építését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja. Az Egyesült Államok 175 ezer vízumot vont vissza a feltételek megsértése és bűncselekmények elkövetése miatt tavaly január óta, közölte az amerikai külügyminisztérium hétfőn. A közlemény szerint az indokként szolgáló törvénysértések között szerepel erőszak, köztük szexuális erőszak, gyermekbántalmazás, ittas vezetés, lopás, kábítószer bűncselekmény, valamint többek között amerikai közpénz megszerzése érdekében elkövetett csalás. Faápolási munkálatok kezdődnek Esztergomban az Erzsébet királyné óvoda, illetve az Erzsébet királyné utca 41/3 mellett. A kivitelezést augusztus 12-én 8 és 13 óra között végzik el. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés hanghatással jár, és ez idő alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út, valamint parkoló lezárásra kell számítani, kérik a lakosság megértését, türelmét. A 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az Angolkerti Eszterházi nyárilakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan többször megnövekedhet a felhőzet, de zömében napos, meleg idő várható. Csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, ebben az órában hozok bulvár csokrot, benne Zala Larson, és persze elkezdődik a játék is. Mutatom majd az óra nyerő dalát, neked pedig, amikor meghalod, el kell küldened a Szingli Parti szót. Na, ennyit előjáróban, koktél, kerekerő órában, kevés duma, jó sok zene, Junotas, Fritz Kalkbrenner és Kungs, a Boys Noise-al.

Boy, valamint Ráv közös hoztam Wave címmel. Hát persze, hogy a Laura Branningen féle self-controlt fedezhettétek fel benne, már ha akartátok és emlékeztetek rá. Cocktail 5 órában kevés duma és jó sok zene, na mindez Tamással. Ettől az órától pedig már 2 órán keresztül a játékkal. Singly Party játék, nagyon egyszerű a történet. Én mutatok egy részletet egy dalból, na az lesz az óra tala, és hogyha felfedezni vélitek adásban, akkor jöhet az üzi 0-20-97-8-94-85-ös a számom. Singly Party, na meg a nevetek, ennyit írjatok bele, én pedig 2 és 3 között sorsolom majd a páros belépőt. Augusztus 20-ára nyeritek, Tata Gasztró udvar, a Forrás Rádió, na meg a Singly Party szülinapi bulija is egyben. Én a helyetekben nem hagynám ki. Az elkésett lépés, hátralépés. Egy szomáli mondást hoztam nektek, ez a mai napi koktélos bölcsességem, rövidesen pedig a segítségeteket kérjük, ugyanis eltűnt egy kutyus. Addig viszont mutatnám az óra dalát, na figyú, az a Ria és Dash, ime!

Persze, hogy a mindegyre gondoltam. No, ha ezt meghallod, jöhet az Üzi SMS-ben vagy Viberen. Üzse a Kombi Afrikával Megan Trainor, Steve Krüger és Sky Holland. No meg Jude Law most a kamerával. Hozom, csak

Special, és persze, hogy a Kombi Afrika közös elszó Éno volt a tiétek 4 évvel ezelőttről érkezett. Szeretem az ilyen afro hangzású dalokat, és igazából egyre nagyobb a rádiókban a térhódításuk. Na, hál' Istennek! Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással segítségeteket szeretném kérni. Ma reggel a tatabányai Kelépker környékén elszögött egy kis fekete jagd, remélem, hogy jól mondom, hogy jagd terrier kutyus, vagy valami ilyesmi. A picúr névre hallgat, a becsületes megtalálónak 50 ezer forint jutalmat ad a tulajdonos. Igen, jól hallottad, 50 ezer forint jutalmat ad a tulajdonos. A száma itt van nálunk, te viszont nekünk írd az üzit, hogyha megtaláltad és megfogtad. Tehát, picúr, ezt kell neki mondani, és akkor valószínű, hogy oda megy. De nézzetek közben szépen rá. 0-20-94-8-94-8-5-ös a mi telefonszámunk. Ez egyébként érvényes, például a Szingli Parti játékkal kapcsolatban is. Ugyanis jön nem sokára az óra nyerőtala. Zsuzsannák, Tiborcok, ma ti ünnepeltek, boldogat nektek, a többieknek pedig üzi, köszöntsétek őket bátran, örülnek mindennek is. A Tiborcok örülnének például Zala Lánzonnak, úgyhogy nekik hozom a bulvár csokorban nem sokára. Robin Schulz Kiddóval, Azaria Dessel, aha, Whitney Houston, Eric Iglesiassal, Liza pedig a kereskedelmi szünet után jön a Lovers on Mars. Mutatom!

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A kék tigrisek ismét a pályán.
4: Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én, csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
3: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak szólnék, hogy volt már az óra nyerődala. Elküldted az üzenetedet, nem felejtetted el? Még teheted, 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Legyen benne, hogy Szingli Party. Na és persze a neved. Itt a Bulvár Csonkor, benne pedig Zala Larsson, a mi kis imádott Zala Larssonunk, aki nem csak a sláger listákat, de az internetes trollokat is két lábbal tiporja el. Az énekesnő Kerekperec kijelentette, ugyanis teljes munkaidős állás az, ha valaki engem utálni szeretne. Zala ugyanis megelégelte, hogy a kommentelők minden lépésébe belekötnek, úgyhogy mostantól kőkeményen és gúnyos humorral osztja ki a netes okoskodókat. Imádom az ilyen belevaló odamondó stílust. No de ha még így nem elég a dráma, akkor beszéljünk például a divat bűnökről, vagy inkább a divat szenzációkról. A Grammy Gála vörös szőnyegén Zara olyan flitteres, hasat villantó aranysárga Swarovski szedben vonult fel, hogy mindenkinek csöpögött a nyálam. No, a magazinok azonnal megírták, tiszta 2000-es évekbeli Britney Spears hangulat. Most nem is tudom, hogy ez dicséret, avagy sem. Bulvár Csonkor, benne Zala Larsson az imént, rögvest pedig énekelni is fog a hölgy. Ennél is jön Shania Twain-nel, Jeezy Hozzival, hú, de nagy a himendáj. Itt pedig az újdonság, Robin és Zala Larsson.

0: Adolow és a Maroon 5-ból Adam. A Lifestyle volt a tiétek 5 évvel ezelőttről érkezett. A második órát zártam a koktélban, van még előttünk 3, a következőben is játékkal, úgyhogy az óra nyerődalát kell keresned. Andy, jön a legfrissebbekkel, ezt a Mark Ember, na ilyen lesz a Closer to Me.
1: Előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen, egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
5: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulnak az ivóvízhálózatok. Somogyi házi sertésállományban igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Nyílt nap lesz a komáromi brigéciói légiótáborban. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be a közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több 100 000 köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközmű szolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások építését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, tette hozzá. A pályázati felhívás részletei a pályázat.gov.hu oldalon érhetők el. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis jelenlétét erősítette meg Somogy megyében. A fertőzést egy mintegy 1850 házi sertést számláló Lakócsai állományban igazolták. A szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. A Nébih MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, a térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust. Az érintett Lakócsai gazdaságban lévő állomány felszámolása folyamatban van, a fertőzés eredetének és az esetleges további terjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás zajlik. A komáromi brigéciói légiótábor idén augusztus 12-én 17 órakor tartja nyílt napját a Szönyben található helyszínen. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket. És végül sport. Tóth Anna kisebb meglepetésre nem jutott tovább az előfutamból a 100 méter gát mai elődöntőjébe, melyben így egyedül a kiemelt kozák Luca képviseli majd a magyar színeket a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A 100 méter gát elődöntőjét a mai napon magyar idő szerint 21 óra után rendezik.
0: Időjárás.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként komoly és fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Bulvácsokor érkezik ebben az órában is, benne pedig ti, Dani, valamint a játékot is folytatom mindenképpen az óra nyerő dala előttünk, úgyhogy fülej nagyon, koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, köszi, hogy itt vagy. Benzon Bomba, Alkan VIP, Adél, na meg Mark Campbell, ígértem, hozom itt a Closer to Me.

mások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Benzomon tavalyi a itt a forráson, a Mr. Electric Blue volt a tiétek. Koktél 5 órában a Forrás Rádió magazin műsoráról beszélek. Kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás 3-ig együtt. Ebben az órában is hozok egy óra nyerő dalát, az pedig nem más, mint Taylor Swift egyik nagy durranása. Na mindjárt mesélek róla. Jön a Bulvár Csókor, a következő fél órában már kapod T-Denit. Beszéljek inkább a játékról. Rendben! Augusztus 20, Szingli Party, na és a Forrás Rádió szülinapi bulija. A helyszín a Tatai Gasztró udvar. Ide nyerhetsz páros belépőt, nincs más dolgod, mint megtalálni az óra nyerő dalát, és amikor elhangzik, akkor elküldeni nekem a Szingli Party szót és a nevedet a 0620-97-8-97-85-ös számunkra. Annyiban még segítek egyébként, hogy persze, többször el is mondom, no meg ott lesz előtte egy szignál, hogy jön az óra nyerő dala. És hogy melyik az? Hát persze, hogy Taylor Swift. Mutat

Szépen is komásin és eljár közös dalpa, mi volt a tiétek 5 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél kereken 5 órában, kevés zsumával, jó sok zenével és Tamással elküldted. De hogy küldted? Hát miért küldted volna? Még nem volt az óra nyerő dala. Na de ha lesz, akkor mindenképpen dob 0620-94-8-94-85-ös a számom. Szingi Party, ezt küld, és persze a nevedet, a páros belépőt pedig 2 és 3 óra között tuti, hogy sorsolom. Fülej! Már csak azért is, mert hozom Tidenit, nem csak hogy muzsikál, hanem itt lesz persze a bullárcsókorban. Addig Matt Simons, Taylor Swift, talán az óra nyerő dalával. Fate lesz és Dido közös pedig a kereskedelmi szünet után érkezik. Ilyen lesz a One Step.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a Moltatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: Mielőtt még kérdezed, volt már az óra nyerődala, természetesen Taylor Swift felvétele. Még ebben az órában, ha gondolod, mert mondjuk akkor elfelejtetted, nyugodtan küld az üzit 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, és Tídenivel itt a Bulvár csokorban. Tessék kapaszkodni, a rapper szintet lépett, színésznek állt. Nem is akárhol debütál, mint Dobókat a legújabb Még egy kívánság című mozi filmjében. Ráadásul mit hoz a sors? Egy igazi nagyképű zenei rossz fiút alakít, elmondjuk, ezt a karaktert valószínűleg nem kellett túl hosszan gyakorolni a tükör előtt. A film előzetesen nemrég debütált a Plázson, a rajongók pedig teljesen megörültek a látványtól. Na persze, azért ne felejtsük el, hogy a háttérben még mindig ott lebeg a múlt árnyéka. Dani töredelmesen bevallotta, hogy hatalmasakat hibázott a korábbi drogbotrányával, de megfogadta, hogy tiszta fejjel, gőzerővel és az élete legjobb formájában hozza le ezt az évet. Nos, úgy látszik, hogy a fogadalom be is vált, a slágerek pörögnek, az arcát újra vállalja, a mozikban pedig hamarosan hódít. Mi kell lennél több? Hát mondjuk egy Alok és John Legend nóta, ugye? Robbie Williams is érkezett, sőt, érkezik is. Selena Gomez pedig most kezd. Lávon, így a dal, csak slágerek közdobom.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.

boldogság Dua Lipától és Daniel Hartól. Cuarc volt a diétek, a harmadik órát zártam a koktélban, előttünk még kettő. Ja, már is kitti a legfrissebbekkel, aztán egy újdonsága. Ring my bell, mutatom!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
3: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kupon beváltási nap
2: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center. Éj színesen!
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
6: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. 100 000 forintos kiadással számolnak az elsősök szülei egy kutatás szerint. Véradásra hívják az embereket a hosszú hétvége előtt, elmarasztaló ítélet nélkül is elkobozhatják az illegálisan szerzett vagyont Montenegróban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és Magyar Vöröskereszt közös keddi sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 000 forint, az elsősöknél ez az összeg 100 000 forint, ami csoknem kétszer akkora, mint a második, nyolcadik osztály közötti gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján az egyik játékbolt az MTI-vel. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 000 forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A tanévkezdés a válaszadók több mint harmadának jelentős anyagi megterhelést jelent. Jogerős elmarasztaló ítélet nélkül is elkobozható lenne az illegálisan szerzett vagyon Montenegróban az úgynevezett maffia ellenes törvény szerint, amely augusztus 24-én kerül a parlament elé, számolt be róla az egyik podgoricai hírportál. A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogy a vagyon végleges elkobzásához nem lenne szükség az érintett jogerős büntetőjogi elítélésére. A vagyont külön eljárásban is elkobozhatnák, amennyiben nem sikerül bizonyítani annak törvényes eredetét. A szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik legfontosabb eszközeként emlegetett jogszabály a legalább 50 000 euró értékű vagyon végleges elkobzását tenni lehetővé bizonyos esetekben. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. A Vértes agórája előtti téren augusztus 13-án este 8:30-tól a Családi Terápia című francia vígjátékot vetítik. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg a térségben, de számottevő csapadék nem várható, sokfelé élénk erős lehet az északnyugati szél, 35 fok körül alakul a hőmérséklet, szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Indítom a negyedik órát, sziasztok, ez a Forrás Rádió, benne a Koktél az 5 órás, kevés dumával, jó sok zenével és bullácsokorral. Ebben az órában latinozunk, hiszen itt lesz például Luis Fonsi is, na meg előtte Felix Jár, Sara Barrios-zal, Tasha, Amy Winehouse, na meg H, kezd már is a Ring My Bell, rádióz velem!

0: A tavalyi évből Félix Ján és Sara Barrios közöse itt a Forráson. Csak slágerek közt dobtam persze. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Ez az 5 óra hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka azon részén, ami véleményem szerint a legnagyobb szívás. Például a kajakóma is ilyen. Lehet, hogy nálam is mindjárt jelentkezik. No és jelentkezem nem mással, mint a Bulvár Csokorra. Luis Fonsi érkezik, regélek róla egy kicsit. Jön egy pici szaftos pletyka. Az elkésett lépés, hátralépés. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam, egy szomáli mondást. Az időzítés nagyon fontos az életben, és ugye ha túl sokáig várunk, akkor a lehetőségeket könnyen elveszíthetjük. Erre próbál ez rávilágítani. No és próbáltam én is téged rávilágítani. Thomas Gold jön az egykori Technotronic dallal, itt lesz Shakira Malumával, Sophie and the Giants dalt is hozok, no meg az Iron Mafia és Betonhofi újdonsága tiétek most azonnal, csak slágerek közt Nestek! Ja, ez a dal címe is.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Az egykori Technotronic dal a Pump Up the Jam Thomas Gold tolmácsolásában 6 évvel ezelőttről. Egyébként nekem a Get Up az talán jobban tetszett a formációtól. Na mindegy, ez csak az én zenei ízlésem. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással kérném újdonsült a segítségeteket. Ma reggel a tatabányai Kelépker környékén elszökött egy kis fekete Judge Terrier kutyus, Picur névre hallgat, a becsületes megtalálónak pedig, figyelj, 50 ezer forint jutalmat ad a tulajdonos. A telefonszáma itt van nálunk, úgyhogy ha te láttad a kutyust, esetleg befogadtad, vagy tudsz olyanról, aki befogadta, akkor mindenképpen írj nekünk, továbbítjuk az üzenetedet. 0-20-97-8-97-85-ös álmaszámom. A sorsolás az pedig, mármint a Singli Party páros belépő sorsolása 2 és 3 között útira érkezik, addig azonban még dobhatod nekem az üzit nyugodtan. Mindjárt a Bulvár Csonkor, addig Alan Walker, Isabel Melkmannal és Catherine O'Ryan-nel, a Marshmallow is érkezik, no meg Fastboy, a kereskedelmi szünet után ilyen lesz a Nothing Lasts Forever. Mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
3: Panel lakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panel lakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
4: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A King Bandit, Marina és Luis Fonsi közös Baby csak slágerek közt repült. Bulvár Csokor, benne pedig a latin zene legforróbb macsója, Luis Fonsi, kérem. Életében először lépett fel Bulgáriában, és a színfalak mögötti plejkák szerint teljesen levette a lábáról a közönséget. Még egy helyi futball legenda, Risto Stoichkov mezét is magára kapta a színpadon. No, de ne menjünk el a legfrissebb tévés kulisszatitkok mellett sem, mert mit csinál a mi Luisunk, amikor épp nem a világot turnézza körbe a kislányával és a feleségével? Hát jelentem, pályát módosított és átigazolt a kicsikhez. Idén ugyanis hivatalosan is debütált, mint mesteredző a spanyol Lavos Kidsben, az a Boys gyerek kiadásában. Folyosói pletykák szerint a forgatásokon kész-kész pénz a dráma. Fonsi állítólag annyira a szívére veszi a tehetséges gyerkőcök kiesését, hogy többször elsírta magát a kamerák előtt, a stáb pedig imádja ezt a végtelenül érzelmes családapa oldalát. Jó, hát láttuk Stoll Bucit is sírni színészetből. Luis Fonsi az imént a Bulvár Csokorban, persze Snoop Dogg a The Doors notával, Metszeszeri Üzsel és Sonic közös is érkezik, elsőként pedig a halott pénz, mert hogy mellette ébredni a legszebb dolog.

Micsoda a triumvirátus! Rihanna, Kanye West és Paul McCartney, a Four Five Seconds volt a tiétek 11 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában még egy előttünk, abban pedig természetesen a sorsolás. Kiderül, ki lesz a páros belépő az augusztus 20-ai Szingli Partira. Jön Kitty, a legfrissebbeket hozza, aztán Louis és David Puentes újdonsága. Ilyen lesz a Golden Summer!

0: vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, szép napot kívánok! A magyarok fele évente 1-2 alkalommal jár fesztiválokra, több mint 1,5 tonna kábítószert foglaltak le Hágában, a schengeni tartózkodási szabályok miatt egyeztetnek a nyugat-balkáni fuvarozók. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A magyarok fele évente 1-2 alkalommal jár fesztiválokra, és elsősorban a könnyűzenei, illetve a gasztronómiai programokat keresi, derül ki a csodásmagyarország.hu legfrissebb online kutatásából. Az MTI-nek küldött közleményben kiemelték, a válaszadók 2/3 több órát is hajlandó utazni belföldön egy jó fesztiválért. A megkérdezettek 6%-a rendszeresen egész évben fesztiválozik, 3% csak nyáron, de akár több alkalommal, míg 17% egyáltalán nem jár ilyen rendezvényekre. A magyarok körében a zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a válaszadók 20%-a ezt tette az első helyre, míg 15%-a a gasztrofesztiválokat részesítette előnyben. A nyugat-balkáni fuvarozói szövetségek képviselői kedden Szkopjében egyeztetnek arról, milyen további lépéseket tegyenek a hivatásos gépjárművezetőket érintő schengeni tartózkodási szabályok miatt. A fuvarozók azt kifogásolják, hogy a hivatásos gépjárművezetőkre is vonatkozik az a szabály, amely szerint a schengeni övezetben 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak. A fuvarozói szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a munkájukat végző hivatásos sofőrök mentesüljenek a korlátozás alól. Az egyeztetésen észak-macedón, szerb-montenegrói és boszniai szervezetek is részt vesznek. Egy házkutatás során 586 kg kábítószert találtak egy hágai lakásban, a rendőrség 9 férfit előállított, közölte a Dutch News című angol nyelvű holland hírportál. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos nyomozás részeként tartott razzia során előállítottak közül 8-an még mindig őrizetben vannak, szerdán állnak bíróság elé. Szabadon engedett társuk továbbra is gyanúsítottként szerepel a nyomozásban. A lefoglalt kábítószert megsemmisítették, közölték. A 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az Angolkerti Eszterházi nyári lakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.
0: Időjárás.
1: A napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg a térségben, de számottevő csapadék nem várható, sokfelé élénk erős lehet az északnyugati szél, 35 fok körül alakul a hőmérséklet, szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
5: Ja, ezzel indítom az utolsót már, ami a koktélt illeti, az utolsó órát. Ez már az 5. Sziasztok! A Forrás Rádió 5 órás magazinját hallgatjátok. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, a Bulvár Csokorban pedig Peggy Gou-val nem sokára érkezik, és ugye az újdonságot is felétek dobom. Előtte Damiano David, Kis Kevin, Noé és Loi!

Bár Csokrod, benne pedig Peggy Gu, a dél-koreai ikon, nem csak a DJ pult mögött tud tüzet gyújtani. Na, mesélem a részleteket a következő fél órában. Az elkésett lépés, hátralépés, a szomáli mondás a mai napi koktélos bölcsességem, köszönöm, hogy meghallgattad. Te add a memóriába, jó, lehet, hogy kell, akkor vedd elő. Mindjárt sorsolom a páros belépőt, négy dal után kiderül, hogy kié lesz, augusztus 20-ára a Singli Partira, a Gastro udvarba. Addig azonban Martin Garrix Macklemore-ral jön Meghan Trainor, Inna, Eliza Rose és Calvin Harris pedig most kezdenek. Bunny Moving, így oda, csak slágerek közdobom.

újdonság, Damiano David Tyler és Neil Rogers közöseit nálunk, ez volt a Talk to Me. Itt a Forrás Rádiót hallgatott benne a Cocktailt, Tamással 3 óráig töltjük együtt az időt, ebben még kapsz egy

0: Egy igazi nyári nap az imént, sőt, szinte egész nap. Martin Garrix, Macklemore és Patrick Stump közöse itt a Forráson, csak slágerek között hoztam. Kevés dumam, jó sok zene egészen 3 óráig, ez a Koktél, én Tamás. Ígértem neked a sorsolást, már itt is vagyok vele. Augusztus 20-ára, jövő csütörtökre tudok páros belépőt adni a Szingli Partira, Natatai Gasztró udvarban. Na, kezdjünk csak bele, itt van mellettem a kis kalapom, ami ugye doboz, belenyúlok. Kevergetek, kevergetek, és kihúzok egy cetlit, rajta pedig egy név. Zsolt, gratulálok neked, te vagy a mai nyertesünk, úgyhogy már is bezsebelted a páros belépőt augusztus 20-ára, ahol fellép majd Szecsei apánk, ott lesznek a Mad Dancers fiúk, és én is DJ Hubikkal. A részleteket rövidesen írom neked, a többieknek pedig üzi, akik küldtek nekünk akár Vibert, akár SMS-t. Holnap is lesz játék, úgyhogy holnap is aktuális majd, csak füleljetek. Zsolt, gratulálom még egyszer! Bulmár Csokor rövidesen benne, Peggy Goo, előtte a Stadium X, Sam Martinnal és Azariával, jön Kálai Sanders, Katy Perry pedig Juicy G-vel közösködik. Mindjárt a tiétek, a Dark Horse. Mutatom!
1: Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634-325-325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
5: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
6: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
7: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
8: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én, csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kapható.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

Ivo és Iris Star újdonsága, Woman volt a tiétek, csak slágerek között hoztam, koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy, ez már a bulvár csokora, hogy ígértem, benne pedig Peggy Gu, a dél-koreai ikon. A nemzetközi bulvárlapok hetek óta attól hangosak, hogy Peggy-t július elején Ibizán egy nagyon titokzatos, nagyon sármos férfi társaságában látták, félreértetetlen helyzetben. Ráadásul a menedzsment persze mélyen hallgat, de a fülletti ibizai éjszakák szemtanúi szerint a szerelem bizony ott van a levegőben, és ha ez a pletyka cunami nem lenne elég, Peggy zeneileg is felrobbantotta a nyarat, a nigériai szupersztárral, Ayra Starral közösen dobta ki az imént hallott Woman című vadonatúj nótát, konkrétan letarolták vele a streaming listákat. No és a legfrissebb hír, a szőke ciklon épp ma landolt Budapesten, mert hogy a Sziget Fesztivál Delta negyedének ő lesz az egyik legnagyobb elektronikus durranása. Nos, kielégítő voltam, ugye? Peggy Gu az imént a bulvár csókorban, ami a folytatást illeti. Iva Max, jön a Maneskin, a Velhalo és Tulán Kán közös pedig most kapod Late Night Girl. Csak slágerek közt küldöm.

Azt hiszem, ezt a dalt nagyon szeretem. Ivo Max és a Love Myself volt a tiétek. Csak slágerek közrepült. Ezzel zártam ezt az órát és magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 5 órában, hát persze, hogy a magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével hallottátok, no meg szingi partis játékkal. Holnap is fogjátok, 10-kor érkezem, a játék pedig ugyanígy 11 és 1 között lesz majd a tiétek. A folytatás hozza a beatet, Rolanddal egészen 6-ig, 6-ra itt leszek. Az amerikai kedvencek a charterben Tudi repülnek, valamint DJ Yellow 2 órája is a Light Sessionben. Na ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! A Purple Disco Machine és The Magician közös kezdjön az All My Life, én pedig holnap gyűszök!

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a
1: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok, és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon, és személyesen a Tatai Malomkertben.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03 múlva köszöntöm Önöket. Több mint 100 éves hajóroncs került felszínre a Száva alacsony vízállása miatt Szerbiában. Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. Meghalt egy 19 éves túrázó a Triglavon. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Új szolgálati gépjárművet kapott az Oroszlányi Városrendészeti Iroda, ami nem csak modernebb és takarékosabb, hanem az 5 évre vállalt díjmentes karbantartásnak köszönhetően hosszú távon is kedvező üzemeltetést tesz lehetővé. Az Oroszlányi Városrendészeti Iroda közterület felügyelői júliusban vehették használatba új szolgálati autójukat. A beszerzésről a képviselőtestület döntött a kiválasztás közbeszerzési eljárás keretében történt, közölte Oroszlánya honlapján. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. Erről a miniszterelnökség kedden tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve a közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni, közölte az MTI. Több mint 100 éves gőzhajóroncsa vált láthatóvá a Száva rendkívül alacsony vízállása miatt Szerbiában. A Szlovenák nevű vontató hajó maradványai több mint 80 éve fekszenek a folyóban. A gőzüzemű oldalkerekes dunai hajó 1913-ban épült az óbudai hajógyárban. A gőzvontató a II. Világháború idején a németek kezére került, akik katonai felszerelések szállítására használták. A hajó történetes során többször elsüllyesztették, majd kijavították és ismét szolgálatba állították. Utolsó útja 1945. április 24-én ért véget, amikor Árkitól folyásirányban felfelé mágneses aknára futott és elsüllyedt. Roncsa azóta a folyó bal partjának közelében fekszik. Életét vesztette egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon, közölte kedden a szlovén rendőrség. A baleset hétfő délelőtt történt. A fiatalember holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Ez a térség a szlovén hegyi mentők egyik leginkább leterhelt körzete. Tavaly 128 hegyi balesethez riasztották a mentőket a Triglavon. Szlovénia hegyeiben tavaly rekordszámú 50 ember vesztette életét.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett időnként gomoly és fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, elszórtan pedig egy-egy zápor és zivatar is lehet. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdára már mérséklődik a meleg, a hőség helyét kellemesebb nyári idő veszi át. Többnyire derült napos és száraz időre készülhetünk, 30 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, ma is elindul a Beat, a délután ritmusa, 2 óra a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Purple Disco Machine-nel indulunk, ez már is az All My Life. Tartsatok velem a mikrofonnál a következő 2 órában, és Soland.

0: Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig vele.

0: hagyjam.
1: Egy igazán színes hazai kollab, Carson Koma Krúbi és Betonhofi után már is folytatjuk Guillaume Atlannal, közismertebb nevén a Superman Lovers-el. Tőle jön a klasszikus, a Starlight, a One Republic-kal kiegészülve a tavalyi évből, itt a Beatben.

0: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
4: Ne feledje! A kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
3: augusztus 12-e szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center. Éj színesen!
6: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Iko, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
7: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút! Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
8: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
9: A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

Ed Sheeran és a Celestial, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veled, a folytatásban pedig jöjjön az az amerikai rapper hölgy, aki bizony nem sokára születésnapos lesz, mert hogy augusztus 14-én ünnepli majd a 28. születésnapját. Ő nem más, mint Ducci, tőle érkezzen a tavalyi nagy kedvenc, ez már is az Anxiety.

A Switch Disco után jöjjön egy hazai kedvenc, itt a Forrás Rádióban mindig veled, Matyi és Gaben, vagyis a BSV, akik múlt hét csütörtökön és pénteken dupla teltházas parkos bulit tartottak, nem akárhogy nyomták meg tehát az elmúlt hetet. Ők érkeznek már is, jön a megfakadás.

0: Station.
1: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, a Beat első óráját pedig le is zárjuk. Még 60 percen keresztül hozom azonban nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Utána pedig 5-től 7-ig természetesen Zimmerer Tobi érkezik a Charterrel, és ne felejtjétek, még ezzel sincs vége a napnak, hiszen este 7-től 9-ig pedig jön a Light Session, és mivel kedv van, a mai napon DJ Yellow áll majd a lemezjátszók mögé, ő lesz tehát a ma este rezidense itt a Forrás Rádióban. A következő órát pedig egy vadonatúj slágerrel nyitjuk. Loi és David Puentes, tőlük érkezik a Golden Summer, hamisítatlan nyári hangulat. Figyeljetek, már is mutatok belőle egy rövid részletet.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Tűz keletkezett egy ingatlan első emeletén hétfő éjjel Kisbéren. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök is dolgoznak a fesztiválon. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Tűz keletkezett egy ingatlan első emeletén hétfő éjjel Kisbéren, a Percel-Mór utcában. A lángok 2 szobát érintettek. A kisbéri hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre érkeztek a pannonhalmai és komáromi hivatásos, a rédei önkéntes tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet. Az ingatlant 10 embernek kellett elhagynia. Az eset kapcsán a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati eljárást indít. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki az egyik bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A közlemény szerint a felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak 40-59 év közöttiek, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy aki felújít, az általában saját zsebből szeretné megoldani. 64% kizárólag megtakarításból finanszírozná a munkálatokat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrfőkapitányság munkáját az idei Sziget Fesztiválon, mondta a BRFK szóvivője a rendezvényre vezető K7 előtt tartott keddi sajtótájékoztató. A rendezvény külső biztosítása során a BRFK együttműködik a polgárőrséggel, a készenléti rendőrséggel, valamint a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságával. A belső biztosításban civil ruhás rendőrnyomozók is részt vesznek, és ha szabálysértést, bűncselekményt észlelnek, megteszik a szükséges intézkedéseket. A BRFK a Dunán is jelen van a teljes fesztivál ideje alatt, közölte Csécsi Soma. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ezen a héten is számít az önkéntes véradók segítségére. Augusztus 13-án 10 és 14 óra között az EDV ZRT-nél Tatabányán nyújthatjuk karunkat, valamint augusztus 14-én 9-től 13 óráig Tatának Lapka laktanyában. Mint ahogyan beszámoltunk róla, nagy szükség van a vérre a jövő heti hosszú hétvége előtt, így aki teheti, menjen el vért adni. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett időnként gomoly és fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, elszórtan pedig egy-egy zápor zivatar is lehet, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdára már mérséklődik a meleg, a hőség helyét kellemesebb nyári idő veszi át, többnyire derült napos és száraz időre készülhetünk, 30 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok! Ez még mindig a Beat, a délután ritmusa, benne pedig a legfrissebb kedvencek, és ahogy ígértem, egy vadonatúj slágerrel indítjuk ezt a 60 percet. Pörögjön már is a Golden Summer, a mikrofonnál ebben az órában még éjszola.

Zara Larsson és a Need Someone itt a Forrás Rádióban, mindig veled, a folytatásban pedig jöjjön egy brit DJ és producer duó, amelyet egy ikerpár alkot, Michael és a Lucas Fernandez Pence. A formáció a közösségi médiában, különösen a TikTokon vált világhírűvé, és hát jöjjön tőlük egy olyan kedvenc, ami tényleg rengeteget megy itt nálunk is, meghatalmasat ment a közösségi médiában is. Ők az Altego, ez pedig a Lick.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
2: A kék tigrisek ismét a pályán. Az első Fresh Corner Kupa 2026. augusztus 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken délután és este kerül megrendezésre a MOL Tatabánya KC, a Zágráb, a Kielce és a Celje kézilabda csapatai lépnek pályára a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

ez a Forrás Rádió, mindig veled, és természetesen a hazai kedvencek közül is pörgetjük a vadonatúj slágereket. A következő dal akár egy best-of-nak is felfogható. Jöjjön ugyanis a Valmar, Bruno, K. Kevin és Tídeni közös slágere. Ez már is az All Night, itt a

0: Közeledünk 5 órához, ez pedig bizony azt jelenti, hogy ennyi volt már a beat, a délután ritmusa. A következő 2x60 percben Zimmerer Tomi érkezik, és vezeti a chartert, majd pedig 7-től 9-ig természetesen Light Session. Kedv van, úgyhogy ma DJ Yellow áll majd a lemezjátszók mögé. Ő lesz tehát a mai este rezidense. Én holnap reggel 6-tól jövök legközelebb a Buenos Morganben. Addig is egy gyönyörű délutánt, és álom szép estét mindenkinek. Sziasztok! Az elmúlt 2 órában és Rolandot hallottátok.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
0: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegygyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a
1: nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
2: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Szerdán a Paksi atomerőműben ürésezik a kormány, felújítják a Gubacsi híd szerkezeti elemeit, ideiglenes átadási letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki Magyarországra csalt egy dán fiatalkorút. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Faápolási munkálatok kezdődnek Esztergomban az Erzsébet királyné óvoda, illetve az Erzsébet királyné utca 41/3 mellett. A kivitelezést holnap 8 és 13 óra között végzik el, tekintettel a bizonytalan időjárás és szeles csapadékos tényezőkre. A munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés hanghatással jár, és ez idő alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út, valamint parkoló lezárásra kell számítani. Kérik a lakosság megértését és türelmét. Szerdán a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán kedden. Holnap a Paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, írta a kormányfő. Augusztus 15-én szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek a Gubacsi hídon, közölte a Budapest Közút ZRT az MTI-vel. A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítása miatt szombaton éjfél és hajnali fél öt között, valamint másnap vasárnap éjféltől reggel 8 óráig teljes útlezárás lesz a hídon. A jelzett időszakokban kizárólag a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A második ütemben a híd dilatációs szerkezeteinek cseréjére kerül sor, előreláthatólag októberben félpályás útlezárás mellett. A BKK járatok a híd lezárásának idején módosított útvonalon közlekednek. A fővárosi törvényszék elrendelte annak a 22 éves magyar férfinak az ideiglenes átadási letartóztatását, aki a gyanú szerint egy 15 éves dán lányt szállított Magyarországra, hogy később szexuális bűncselekményeket kövessen el ellene, közölte a bíróság kedden az MTI-vel. A férfi ellen a dán Honszisz városi bírósága bocsátott ki európai elfogató parancsot emberrablás, jogtalan fogvatartás vagy túlszejtés, gyermekek kizsákmányolása és gyermekpornográfia bűncselekmény elkövetése miatt. A férfi 2026. januárjában a közösségi médián keresztül ismerkedett meg a sértettel, akit a fiatalkora és tapasztalatlansága miatt könnyedén manipulált, majd augusztusban Magyarországra szállított. Az elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. A törvényszék tájékoztatása szerint a férfi a keddi tárgyaláson hozzájárult ahhoz, hogy átadják a dán hatóságoknak.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, kevés helyen zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul, késő estére általában 25 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem lesz.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

20-a héten, no persze, hogy a The Chemical Brothers és a Go, az Apex című Netflixes sorozatból kiragadva. Szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában Sean Kingston és a Beautiful Girls. Találkozol a Wonder Man-nel, az első évad után állítólag a Marvel visszavonta a második évadot, hogy miért is, mondom majd, fülej. Jön Beyoncé, körülötte konkrétan lángokban áll a net, na azt is megtudjátok, hogy miért.

egy évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Charter, benne pedig az amerikai lista. Köszönöm, hogy itt vagy. Apropó Sabrina Carpenter, kezdem a legforróbb, legfrissebb pletykával, ami miatt napó óta nem alszanak a rajongók. Válságba került, vagy lehet, hogy teljesen véget ért ő és az Oscar jelölt színész Barry Coogan kapcsolata. A benfentesek szerint a dolog ott csúszott el, hogy Barrynek túl sok lett a Sabrina körüli elképesztő felhajtás és a folyamatos reflektorfény, amit ugye nehezen viselt. Bár a menedzsment mélyen hallgat, a rajongók mégis kiszúrták, hogy az egykori állompár tagjai gyanúsan kerülik egymást a közösségi médiában. Na mi a fene folyik itt vajon? Hát például a folyóink folynának, ha tudnának. Sabrina Carpenter és a Mensád az imént, a folytatás, a BTS hozzá nektek, egy kis K-pop vonal, a Swim érkezik,

Beyoncé és a 14. helyen a Morning Dew, ez az amerikai lista. Köszönöm, hogy itt vagy. Apropó Beyoncé, kiderült, mekkora titkos háborút vív a háttérben, ráadásul egy újabb gigantikus zenei korszak kapujában van a hölgy. No, de itt a részletek, a kulisszák mögül kiszivárgott hírek szerint Beyoncé és menedzsmentje totális belső nyomozást indított, mert valaki titkos részleteket adott ki a következő nagyszabású projektjéről. Beyoncé ugye híres arról, hogy az utolsó másodpercig mindent hétpecsétes titokként őriz, így a stábban most állítólag óriási a feszültség, és a popkirálynő azonnali fejeket követel a kiszivárgott demók és a koncepciók miatt. Ja, és még el nem felejtem, alig csitultak el a kedélyek a country stílusú Cowboy Carter körül, a benfentesek már is azt suttogják, hogy Beyoncé napokon vagy heteken belül bejelenteti a trilógia harmadik részét, az Act 3-t. Na, állítólag ez kőkemény rock és gitár alapú zene lesz, meglátjuk, mit hoz majd a jövő. Beyoncé az imént, Alex Warren pedig a folytatás, a Fever Dream érkezik itt az amerikai listán.

0: kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Köztársasági elnökké választották Baka Andrást, 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén, Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek. Titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csak nem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett Toplusz EU-s forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat közel 57%-át. Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. Komárom-Esztergomban 9 projekt szerepel az idei programban. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csupán egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A szokásosnál korábban már most megkezdődött Szlovákiában a vándormadarak az elsők között a gólyák vándorlása délre, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A megszólított ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat afrikai telelőhelyeik irányába. A komáromi brigéciói légió tábor idén augusztus 12-én 17 órakor tartja nyílt napját a Szönyben található helyszínen, közel a Varga József utcához és a Stadion úthoz. Az ingyenes programra várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, kevés helyen zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul, késő estére általában 25 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tizedika héten a Pink Panthers és Zala Larson közös Stateside. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a forrás chartert. Kedv van, itt vannak az amerikai kedvencek, és persze jön a visszatek rovat is nem sokára. Sean Kingstonnal a Beautiful Girls repül majd felétek. És DJ Yellow is a Light Session 2 órájában természetesen. Addig viszont a Wonderman második évadáról mindenképpen regélnék, ami elvileg nem lesz. Viszont lesz Zala Larson, rögvest érkezik, elsőként a blogban Shakira és Burna Boy, a Die Die-jal természetesen, ma a 9. és Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszem. Jó szórakozást!

minden kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

0: drop dead.
1: A 8. Zella Larsson és a Midnight Sun, a 7. pedig Olivia Rodrigo-val találkoztál. A Drop Dead volt a tiéd, ez a charter. Persze, hogy az amerikai listával. Köszi, hogy itt vagy. Sean Kingston a folytatásban, mert hogy mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ugye ma. Szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart. És ha már emmegettem az amerikai listát, azon 2007-ig repülünk, abban az évben ezen a héten Sean Kingston dala volt az első imeit a Beautiful Girls.
2: Forrás Charter, most a Forrás Rádióban.
3: Hey,

A Chris Cross Amsterdam és Louise Sonza kollab, a Mayo Mai volt a tiétek, egy újdonság, nagy kedvencem, csak súgok. Kedd amerikai lista, ez is nagy kedvencem, imádom itt az elejét, amikor is szép, lassan pötyörészik, tididididididididi. Mondanám, hogy utána boom, beindul, de nem, mert hogy egy csuda szép, csilles, lassú dalról van szó. Szerintem az esküvők újabb kedvencem. Bruno Mars, tehát itt az amerikai listán, a Risky Tal a 6.

21. Olivia Dean és a Man I Need. Tegnap már meséltem a hölgyről, úgyhogy most kihagyom, viszont mesélek nem másról, mint a Marvel visszavonásáról. Mert hogy visszavonta, képzeljétek el a Wonder Man második évadát. Na, a történet úgy kezdődött, hogy márciusban még berendelte a Marvel Television a Disney Plus sorozat második évadát, július végén azonban visszavonták a döntést, így nem készül el a folytatás. A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a címszereplőt alakító Yahya Abdul-Mateen a törlés után az Instán reagált. Idézem, most érkezett a hír, hogy a Wonder Man nem tér vissza a második évadra, ilyen az élet, nem, minden rendeződik majd. Egyébként a döntés azért is meglepő, mert a január végén debütált sorozat premier hetén 618 millió percnyi megtekintést ért el a Nielsen streaming sikerlistáján. Viszont a következő héten már nem szerepelt a 10 legnézettebb eredeti streaming sorozat között. Hát akkor most jó vagy nem jó, én nem láttam, ha van kedvetek, akkor írjátok meg, köszi. Olivia Dean-t hozom, itt az amerikai listán a harmadik, a So Easy to Fall.

zene pénz lenne, most milliómos lennél. Ez a Forrás Charter minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. 5-től este 7-ig.

A Tama Impala és Zsáni közös Drákula a második a héten. A Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Maradj mindenképpen, mert hogy az első helyhez érve hozom neked az Ariana Grande nevű Sexy Baby-t. A Hate That I Made You Love Me most a number one.

0: az első ezen a héten Ariana Grande és természetesen a hitet I Made You Love Me. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap is jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a hazai legjobbak és Taylor Swift is. Egy durva milliárdos luxus vásárlásról fogok mesélni. Jó, mindenképpen füleljetek tehát holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva. Szép estét kívánok! 100 000 forintos kiadással számolnak az elsősök szülei egy kutatás szerint. Szerdán a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány. Virradásra hívják az embereket a hosszú hétvége előtt. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Faápolási munkálatok kezdődnek Esztergomban az Erzsébet királyné óvoda, illetve az Erzsébet királyné utca 41/3 mellett. A kivitelezést holnap 8 és 13 óra között végzik el, tekintettel a bizonytalan időjárás is szeles csapadékos tényezőkre. A munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés hanghatással jár, és ez idő alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út, valamint parkoló lezárásra kell számítani. Kérik a lakosság megértését és türelmét. Szerdán a Paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán kedden. Holnap a Paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat, írta a kormányfő. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és Magyar Vöröskereszt közös keddi sajtóközleményében. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 000 forint, az elsősöknél ez az összeg 100 000 forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a második, nyolcadik osztály közötti gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján az egyik játékbolt az MTI-vel. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 000 forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. A 39%-uk az iskolatáskát és a toltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A tanévkezdés a válaszadók több mint harmadának jelentős anyagi megterhelést jelent.
0: Időjárás.
1: Késő este a Dél-Dunántúlon is megvan az esélye egy-két csapadékkóc kialakulásának, de elenyésző számban. Az ország túlnyomó részén gyengén felhős derült égbolt várható. Szerdán szikrázó napsütésre, csapadékmentes időre lehet készülni, a hőmérséklet holnap reggel 16, délután pedig 30 fok körül alakul.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense

Night Session. A Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Fontos, hogy odafigyeljünk egymásra a hőségben. Ismét ülésezett a tatai kistérségi többcélú társulási tanács. Három új focikaput kapott a Sári-Sápi Handlová parki játszótér. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. augusztus 11-én, kedden este 8 órakor. A nyári hőségben fontos, hogy odafigyeljünk nem csak magunkra, hanem idős hozzátartozóinkra, szomszédra, az utcán lévőkre is, hogyha kell, akkor segítséget tudjunk nyújtani. Hívta fel a figyelmet Körtvé Fáj Dina tűzoltó főharnagya, Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője.
2: Érdemes ilyenkor odafigyelni a hozzátartozóinkra, talán ez a legfontosabb. Egy idős beteg szervezetet jobban megterhel ez a nagy hőség. Ilyenkor tegyünk meg csak annyit, hogy tényleg felhívjuk minden nap az idős hozzátartozónkat, akár ha idős szomszédunk van, nézzünk rá, kérdezzük meg, jól van-e, tudja hűteni magát, elegendő folyadékot fogyaszt-e, és tényleg járjunk nyitott szemmel, hogyha segítségre szorul valaki, akkor segítsünk, illetve a katasztrófavédelem oldalán elérhető az egész országban a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket mindenki igénybe tud venni, ezt is tudjuk böngészni, és ez is segíthet nekünk átvészelni ezt az időt. Szakot. Amit még fontos elmondani, hogy ilyenkor arra is figyeljünk, hogy az autónk akár 70 Celsius fokra is felmelegedhet, ha napon vagy fél árnyékban hagyjuk. Ez nyilván azt jelenti, hogy életveszélyes benne tartózkodni. Egyetlen percre se hagyjuk bent a gyerekünket, kisállatot, senkit, idős embert a parkoló autóban, mert tényleg perceken belül életveszélyes állapot alakulhat ki. Hogyha egy parkoló autót látunk a napon, akkor mindenképpen hívjunk segítséget, mert megmenthetjük ezzel az életét, tárcsázzuk a 112-es segélyhívót, és akkor tudnak rajta segíteni.
1: Esztergom megyei jogú város önkormányzata 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Párkány városának, a júniusi tűzben megrongálódott Barta Gyula galériának és a Danubius mozinak otthont adó történelmi épület felújítására és helyreállítására. A mostani mintegy 6735 eurónak megfelelő összeg eddig a legnagyobb adomány, amely a tűzesetet követően megnyitott nyilvános adománygyűjtő számlára érkezett. A helyreállítást ugyanakkor számos magánszemély, vállalkozás és önkormányzati vezető is támogatja. A tatai városházán ülésezett a tatai kistérségi több célú társulási tanács. A kistérségi polgármesterek ezúttal elsősorban a versenyképes járások program kapcsán egyeztettek. Az ülés napirendje egy olyan közbeszerzés kiírására vonatkozott, amely komplex tervezési feladatok elindításáról szól. Ezzel kapcsolatban Mikli József polgármester, a társulási tanács elnöke elmondta, ez Tatán érinti a Güntner Aréna a városi sportcsarnok mellett egy új parkoló építésének tervezését, egy kistérségi közlekedés biztonsági koncepció és egy kistérségi kerékpárút koncepció elkészítését, valamint településkapuk és gyalogos átkelő helyek létrehozását is. A versenyképes járások program segítségével olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek erősítik a kistérséget, többek között a köz- és közlekedésbiztonsági fejlesztések nyomán. Halmentés történt a Tatabányai síkvölgyi tóban, számolt be róla a kemma.hu. A beavatkozásra a tó egyes számú, kisebb vízfelületénél volt szükség. A nyári asszály miatt a vízszint csökkent, a víz kezdett bezöldülni, algásodni, és fennállt annak a veszélye is, hogy oxigénhiány alakul ki. Tömbő Csaba, a Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület elnöke elmondta, hogy a helyzet miatt a Magyar Országos Horgász Szövetség szakembereivel egyeztettek, majd közösen döntöttek a halak áttelepítéséről. A mentés során a horgászok a hálókkal kifogott halakat először kosarakba helyezték, majd a speciális szállító jármű tartályaiba kerültek. Ezekben a tartályokban oxigén dúsítják a vizet, így a halak biztonságosan eljuthatnak az új helyükre. A halaknak nem kellett messze utazniuk, a Síkvölgyi tó 2-es számú tavába telepítették át őket, ahol jobb körülmények között folytathatják életük át. Új focikapukkal bővült a Sári-Sápi Handlová parki játszótér, így a gyerekek még jobb és biztonságosabb körülmények között hódolhatnak kedvenc sportjuknak, írja a dorogimedence.hu. Sári Sebkösség önkormányzata 2 darab másfélszer 1 méteres, valamint 1 darab 3x2 méteres hálóval felszerelt focikaput szerzett be. A kapukat a Községgazdálkodás munkatársai telepítették a játszótérre. A fejlesztés célja, hogy a fiatalok számára korszerűbb és élvezetesebb sportolási lehetőséget biztosítsanak a parkban. A nagyobb focikaput a korábbi elhelyezéséhez képest 90 fokkal elforgatva állították fel. Ennek köszönhetően az elhibázott lövések után a labda már nem az úttest felé, hanem a játszótér belseje felé irányul. Az önkormányzat szerint ezzel jelentősen biztonságosabbá vált a játék a gyermekek számára. Az önkormányzat arra kéri a játszóteret használókat, hogy közösen óvják az új focikapukat, hogy azok hosszú ideig szolgálhassák a gyerekek kikapcsolódását és a közös játék örömét. Különleges a nyáresti csillagászati programra várják az érdeklődőket az Esztergomi Vármúzeum királynéi kertjében. Augusztus 12-én 18 és 22 óra között az égbolt látványos jelenségeit figyelhetik meg a résztvevők a Regio Montanus Csillagász Klub közreműködésével. A program egyik legkülönlegesebb látványossága a részleges napfogyatkozás lesz, amelyet naplemente előtt figyelhetnek meg az érdeklődők. Sötétedés után pedig az augusztusi égbolt egyik leglátványosabb eseménye, a Perszeidák meteorraj kerül a középpontba, így megfelelő körülmények között hulló csillagokat is láthatnak a résztvevők. A szervezők azt javasolják, hogy aki teheti, hozzon magával plédet vagy kempingszéket. A program ingyenesen látogatható. És végül sport. Kiütéses győzelmet aratott hazai pályán a Dorogi Bányász FC az NB3 északnyugati csoportjának 3. fordulójában. A dorogiak augusztus 8-án szombaton 6-0-ra győzték le a VSC 2015 Veszprém együttesét, ezzel továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A dorogimedence.hu közlése szerint a Dorogi Bányász legközelebb augusztus 12-én szerdán 17 óra 30-kor lép pályára, amikor a 2. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolják. A dorogiak a Király SE vendégeként folytatják a bajnokságot. A hírperceket hallották itt Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

Ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Sok zene, kevés duma. Kevés duma. Utóra csak slágerekkel. Csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

megrömélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen!

0: kezünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: muszáj lesz lépnem. Érzem, hogy végem.
1: Dalok, amik emlékeket idéznek. Forrás Rádió. Csak slá.

0: a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Halló, tesó. Most, hogy megverte mindenkit rebbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

Olyan friss, hogy még a zenészek is most hallják először. Jöjjön ismét egy új sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: szint hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: Rádió. Mindig veled, amikor a napodnak kell egy kis turbó.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így és

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.